0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Indítsuk el együtt a szeptember 15-eiket hajnalt, és kezdjük a névnaposokkal. Ma az Enikők és a Melitták ünnepelnek, úgyhogy ha van ilyen nevű családtagod, barátod, vagy éppen a kollégák sorában akadnak Enikők, Melitták, akkor köszöntsd fel őket. Nagyon boldog névnapot nekik, vagy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Ha visszalapozunk a naptárban, akkor látni fogjuk, hogy ez a nap igazi sport és zenetörténeti mérföldköveket tartogat. 1941-ben ezen a napon született a magyar futball örök legendája Albert Flórián, a császár, az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó, aki egész felnőtt pályafutását a Ferencvárosban töltötte, és 537 meccsen 383 gólt szerzett a klub színeiben. 1946-ban szintén ezen a napon jött a világra Kássás Zoltán, az olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok vízilabdázó legenda, a háromszoros olimpiai bajnok Kássás Tamás édesapja. 52-ben pedig ezen a napon született a hazai kemény rock meghatározó gitárosa, a P-Mobil és a P-Box legendás muzsikusa, Bencsik Sándor Samu. Emlékezzünk rájuk büszkeséggel, és indítsuk a keddet a legjobb hazai zenékkel. A folytatásban Pál Balázs Kármán és Oliver from Earth jönnek. Ez a régi szép mesék.

Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar csodás kora őszi időnk lesz a mai napon, bár ma reggel még több felé találkozhatunk pára és kötfoltokkal az utakon. A nap folyamán fokozatosan átveszi az uralmat a napsütés, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. Legfeljebb északon és északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, de az esernyőket a legtöbb helyen nyugodtan otthon lehet hagyni, ha minden igaz. A kora reggeli 8-15 fokos frissesség után délutánra kifejezetten kellemes 21 és 26 fok közötti csúcsért mutathatnak majd a hőmérők, és a legjobb hír, hogy ma és holnap már egyértelműen a napsütésé lesz a főszerep, úgyhogy használjuk ki a jó időt, legyen nagyon szép a kedded, és tarts a Petőfivel a folytatásban is. Egy különleges együttműködés szól most itt a Swing-el a Django Bango Margittal, ez a jó lenne 120 év.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és milyen jól teszed. Megyünk tovább a kelt hajnalunkban, szeptember 15-e van, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Hello, tarts velem a következő percekben is, hozom majd az átutazót, itt lesz Bari Laci is, a kezdés viszont Hauber Zsolté.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó méllapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak sejtés,

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar készül fel egy nem mindennapi őszi utazásra, ha esetleg a vasárnap estéket nem csak könnyed kikapcsolódásra, hanem igazi filmes csemegézésre használnád. A Duna egy egyedülálló 7 részes kultfilm válogatásra készül vasárnaponként 23 órától. Több mint 3 évtized legmerészebb európai és amerikai alkotásai érkeznek. A 60-as évek lázadó erotikáját elhozó Lánya motorontól, a Depardieu füllett lélektani drámájától, a Szomszéd szeretőktől kezdve egészen az olasz thrillereken és David Lynch szürreális radírfején át a Delicatessen fekete humoráig. Pszichedelikus képek, paranoia és formabontó látásmód, ha nyitott vagy a megszokottól eltérő, sötétebb és érzékibb mozélményre, akkor vasárnap esténként 23 órától kapcsolj a Dunára. A tévé ajánló után pedig ajánlom magunkat és a jó zenéket. Itt a Petőfin Szakó Julival megyünk már is tovább. Az Uni Univerzum című zenével a dal színpadára állt fel először. Ez szól.

napfonat és a mintazápor itt a Petőfin, ahol minden magyar. A szerdajnal folytatásában pedig már is tempót váltunk. A Sztárban sztár leszek című műsorban figyelt fel az ország a most következő urra, majdnem sokkal később már a dal színpadán láthattuk viszont Szirtes Dávidot. Ráadásul nem egy feldolgozással, hanem élete legelső saját szerzeményével. Dávid útja a reflektor fényig, finoman szólva sem volt sétagalop. Gyerekkora utolsó éveit nevelőszülőknél töltötte, akik egyáltalán nem támogatták a zenei ambícióit. Számára azonban a zene jelentette az egyetlen biztos kapaszkodót a legnehezebb időkben is. A töretlen hite és a kitartása meghozta a gyümölcsét. Ahogy ő fogalmaz, most érzi csak igazán, hogy az álma valóra válik. Itt van Szirtes Dávid és az Olyan akarok lenni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeptember 15-e szerda van, szépen közelítünk a reggel felén, ezen megy az ébredezés, na akkor figyelj, tekerj a hangerőm, mert most egy olyat hozok, amitől garantáltan kipattan az álom a szemedből. Itt van a Here We Are és az Őrzöm az Álmod, én Megyesi Gábor vagyok, gyere vele!
0: Itt egy újabb óra,
1: kizáró

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Megyünk tovább a szerda hajnalunkban Páder Szilvivel, akire 2022-ben sok néző és hallgató figyelt fel a Dal színpadán. Azt mondja, a műsor nem csak ismertséget adott neki, hanem bátorságot és önbizalmat is. Segített abban, hogy végre higgyen saját magában és abban, amit a zenén keresztül szeretne megmutatni. A dalai személyes élményekből építkeznek, és ez most sincs másképp. Zenében az élet körforgása, az elengedés és a veszteség feldolgozása jelenik meg. Olyan érzések, melyeket ő maga is áttélt. Ettől ennyire őszinte és emberközeli az egész. Nem szerepet játszik, hanem valódi történetekből ír dalokat, rendesül a sajátjaiból. Itt van Páder Szilvi és a Súlytalan, a Petőfim. Súlytalan.

Fejest ugratunk a kedd reggelbe a The Sign-nal, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, gördüljünk be együtt a fenntartható közlekedés hetébe, ugyanis szeptember 16-a és 22-e között érkezik az Európai Mobilitási Hét, ahol a BKK és a Fővárosi Önkormányzat rengeteg programmal vár mindenkit. Az idei év mottója a mobilitás mindenkinek. Holnap 7 és 9 óra között bringás reggeli vár a Városháza Park MOL Bubi állomásánál. Ha a bicajjal vagy bújval tekersz munkába vagy suliba, ugorj be egy finom péksütiért, gyümölcsért és frissítőért a Magyar Kerékpáros Klub jóvoltából. A hétvégén pedig jön a nagy durranás, szeptember 19-én és 20-án az autómentes hétvége, idén rekord nagy területen. A Kálvin tértől a Fővám térig, a Szabadság hídon, a Pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is járműkiállítások, bringa és roller tesztelés, megújult MOL Bubi, gasztrosétány és szuperközösségi programok várnak minden érdeklődőt. Pattanj nyerekbe, vagy sétálj egy nagyot, találkozzunk az Európai Mobilitási Héten. Itt pedig tekerje hangerőn, könnyed ébredezés jön Belauval és Beldoronnal. Ez a Starlit, a Petőfin.

néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk együtt a napot, szeptember 15-e van, kedd, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jó reggelt, ráadásul ebben az órában végre pontot teszünk egy örök családi vita végére, hogy a férfiak vagy éppen a nők feledékenyebbek-e. Tarts velem, közben a kezdés, az unisexé, ez az eltévedtem.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: mindenki lát.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, ahogy ígértem, végre pontot teszünk egy örökös családi vita végére. Megérkezett a tudományos válasz arra, hogy a férfiak vagy éppen a nők feledékenyebbek-e. Na szerinted? Hát hányszor fordult elő, hogy a felkérés kérés ellenére is üres kézzel érkeztünk haza a boltból, de hát ugye a kedvenc foci csapatunk legutóbbi felállását egyből fújjuk. A Mayo Klinika kutatói bebizonyították, hogy a hölgyeknek volt igazuk, a férfiak bizony igazoltan feledékenyebbek. Egy nagyszabású kutatás szerint az enyhe memória zavar másfélszer gyakoribb a férfiaknál, mint a nőknél. A szakértők szerint ebben a szív- és érrendszeri tényezők, a magas vérnyomás és a stressz is szerepet játszhat. Ugyanakkor a kutatók mindenkit megnyugtatnak, hogyha néha elhagyjuk a sluszkulcsot vagy a telefont, az a mindennapi pörgés és a multitasking teljesen természetes velejárója. A jó társas kapcsolatok, a beszélgetések és az aktív agytorna viszont segít megőrizni a memóriánk frissességét. Úgyhogy, hölgyeim, legközelebb mindenki legyen egy picit elnézőbb. Elvégre most már papír van arról, hogy a férfiak memóriája kicsit másképpen működik, vagy éppen nem annyira működik néha. Na de a hangerő gomb remélem jól működik a készülékeden, úgyhogy teker rajta egyet, mert Arany Timivel megyünk tovább itt a Petőfin. Ez a Kígyó. Kígyó.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar jó reggelt nyújtózzunk egyet. Nagyon úgy tűnik, hogy kihajózunk a vénasszonyok nyarába, bár reggelek és a kora délelőttök többfelé párásak, ködösek lehetnek. Amint feloszlik a pára országszerte, a ragyogó napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, és legfeljebb északon, észak-keleten fordulhat elő egy-egy futó rövid zápor. A hajnali 8-15 fokos felfrissülés után nappal igazi késő nyárias felmelegedés vár ránk, ma 21 és 26 fok, szerdán pedig már 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők. Érdemes kihasználni a jó időt, mert szerdán napközben egy érkező hidegfront előtt már feltámadhat a déli szél, a front maga pedig csütörtökön éri el a Dunántúlt. Élvezzük ki tehát a napsütést. Én szép keddet kívánok mindenkinek. Fürödjünk a napfénytengerben a folytatásban a Mádfield csapatával. Ez a napfénytenger. Jó reggelt! Szép!

0: Rádiófi Rádió, ahol minden magyar hazai zenék minden mennyiségben hasznos és érdekes infókkal fűszerezve jön Habóczky Máté a folytatásban, indul a Halló Magyarok. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallottad, maradj a Petőfin, és legyen nagyon szép a kedded.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes őszi idő várható. Benyújtotta a gyermekvédelmi törvénycsomagot a kormány. Újabb településen jelent meg a Baromfi Pest is.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Felújítás miatt lezárták a vasúti átjárót az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél. A forgalmat elterelik. Útépítők dolgoznak több szakaszon az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek a kormány. Az előterjesztés szerint egyebek mellett tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat népszerűsíteni. Szigorítják a műsorok korhatárbesorolását, és kitiltják a közterületekről a gyerekek személyiség fejlődésére káros hirdetéseket. A javaslatcsomaggal kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök ismét megerősítette, hogy a kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat bérrendezését. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampány célokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Mintegy 3,5 hektáros közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja, hogy minél több új fát és növényt telepítsenek. Újabb településen jelent meg a Baromfi Pest is. A betegséget a Bács-Kiskunvár megyei Kerekegyházán egy több mint 20 000 brolláj csirkéből álló állományban igazolta a Népih. Az állományt felszámolják, a gazdaság körül megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Népih arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi előírásokat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű és a szél is mérséklődik. A hajnali 8-15 fok után napközben 22-26 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 15-e van, kedd, talán ennek a napnak is álmos szemekkel indulhatunk neki, hiszen a napkelte az bizony egyre odébb. No, de a magyar kedvencek majd segítik az ébredést. Kezdünk Király Viktorral, a Run!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel

0: vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Fehér László, azaz Eflackó és Varga Tündi érkezik ma hozzánk, akik 6 évvel ezelőtt egy közös barátuknak köszönhetően ismerték meg egymást, és azóta töretlen lelkesedéssel dolgoznak együtt azon, hogy folyamatosan fejlődjenek, és minél igényesebb, színvonalasabb dalokat és produkciókat hozzanak létre. Új szerzeményeket alkotnak, kialakulóban van élő zenekaruk is, és a céljuk, hogy egy olyan saját hangzásvilágot, illetve élő műsort alakítsanak ki, amelyben mindketten igazán meg tudják mutatni azt, amit zeneileg képviselnek. Ma délután 13 órától a stúdiómban mutathatják meg mindezt. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon természetesen élőben nézheted is. A következőkben pedig a Jazz meg az csapata következik. A 90-es évek végéről egy igazi nagy kedvenccel. Ma jól vagyok, vagy igazán jól induljon ez a

0: Rádiónak. Indulj a rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt kívánok! Szeptember 15-e van az Európai Mozdonyvezetők napja a mai. Ennek a napnak a célja, hogy felhívja figyelmünket a sok lemondással járó hivatást választó mozdonyvezetők felelősségteljes munkájára. Úgyhogy ezúton is üdvözletem, és jó munkát kívánok! És a Demokrácia Nemzetközi Napja is a mai, melynek célja, hogy hangsúlyozza a demokratikus értékek fontosságát és az emberi jogok tiszteletben tartását, valamint azt, hogy a demokrácia fenntartása a kormányok, a civil társadalom és az állampolgárok közös feladata. Jönnek további információk, hírek, sporthírek, időjárás, aztán pedig az Intim Torna illegállal várlak vissza a Mennyország kapujában. Itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos őszi idő lesz ma. Benyújtotta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány. Az ár és top megszüntetését sürgeti a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Vadgázolás történt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között. A 208-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Felújítás miatt lezárták a vasúti átjárót az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél. A forgalmat elterelik. Útépítők dolgoznak több szakaszon is az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Napközben torlódásokra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek a kormány. Az előterjesztés szerint egyebek mellett felgyorsítják a kórházakban hagyott csecsemők megfelelő elhelyezését. Tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat népszerűsíteni. Szigorítják a műsorok korhatárbesorolását és kitiltják a közterületekről a gyerekek személyiség fejlődésére káros hirdetéseket. A javaslatcsomaggal kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában ismét megerősítette, hogy a kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat bérrendezését.
4: Nem létezik valódi gyermekvédelem az ott dolgozók anyagi megbecsülése nélkül. Előkészítettük a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős jelentős bérrendezését. Nem tartható fenn az az állapot, hogy egy nevelőnek havonta 80 órát kelljen túlóráznia ahhoz, hogy a családjának vacsorát tudjon tenni az asztalára. Két lépcsős, jelentős béremelést javaslunk. Az első lépést már idén ősszel, a másodikat pedig januártól.
3: A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi, hogy a kormányzást politikai kommunikációval helyettesítse. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője parlamenti felszólalásában egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampány célukra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A Tisza frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánk jelöltjei nem kaptak többséget. A Fidesz pedig már korábban közölte, hogy nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 tagnak megszűnt a megbízatása. Az új alkotmánybírókról ma titkos szavazással dönt a parlament.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Emelkedik jövőre a családi pótlék. Ezt a miniszterelnök közölte a Kossuth Rádióban. Magyar Péter tegnap reggel a Felkelő műsorában egyebek mellett arról is beszélt, hogy jelentősen emelkedik a gyermekeket nevelők juttatása.
5: Azt tudom garantálni, hogy lesz. Nagy arányú családi pótlék emelés lesz. Azt a családi pótlékot fogjuk megemelni nagyon nagy mértékben, amelyet 2008 óta nem emelt sem a szocialista liberális kormány, sem a Fidesz kormány 16 éven keresztül. Ez a 27-es nagy arányú családi pótlék emelés lesz.
3: Több ember és meleg jogi szervezet is jelezte, részt

0: lennének az örökbefogadási szabályok újra gondolásában. Magyar Péter miniszterelnök a napokban arról beszélt, hogy a kormány kész megvitatni az azonos nemű párok házasságával és örökbefogadásával foglalkozó törvényeket. Az Amnesty International Magyarország, a Labrész Leszbikus Egyesület és a Szivárvány Családokért Alapítvány egyaránt üdvözölte a kormányfő kijelentéseit. Dombos Tamás, a háttértársaság ügyvivője, a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában azt mondta, 20 éve következetesen azt képviselik, hogy a házaspárokéval teljesen megegyező módon lehetne szabályozni az azonos nemű párok általi örökbefogadást.
1: Abból, hogy az anya, nő, az apa, férfi nem levezethető azt, hogy Magyarországon egy azonos nemű pár ne fogadhatna a gyermeket örökbe, tehát jó lenne az alaptörvényből is ezt törölni, de nem szükséges. Tehát meg lehet azért a módosításokat a polgári törvénykönyvben, illetve a gyermekvédelmi törvényben szerepelnek az örökbefogadás kapcsán a konkrét rendelkezések. Ezeket mindenképpen módosítani kellene, és meg kellene teremteni azt annak lehetőségét, hogy egy azonos nemű pár mindkét tagja teljes jogú szülő lehessen, közösen fogadhassanak örökbe.
0: Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilváníthatnak a kitöltők.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Az autóipar jövője volt a központi téma Kapitány István és Johann Wadephul német külügyminiszter budapesti tárgyalásain. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a magyar kormány továbbra is meghatározó szerepet szán az ágazatnak, amely évtizedek óta a magyar-német gazdasági együttműködés alapja. Emellett a kutatás fejlesztésre és az innovációra is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnének, tette hozzá a tárca vezető. A két politikus német és magyar vállalat vezetőkkel egyeztetett, egyebek mellett a gazdasági fellendülésről, a versenyképesség növeléséről és az új energiastratégiáról. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az első fél évben. 6 hónap alatt 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4, még a munkavállalók 60%-a követette el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték, ahol gyakrabban kerül veszélybe a dolgozók egészsége és biztonsága, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szabó Imre, a tárca államtitkára az M1 híradónak azt mondta, sokkal több ellenőrzésre lesz szükség, hogy megelőzzék a munkahelyi baleseteket.
3: A legfontosabb a munkáltatóknál ezt tudatosítani, hogy az egészséget, biztonságot nem veszélyeztető munkafeltételek, ez egy alapvető kötelezettség. Nagyon szerteágazó szabályok vannak, más egy építkezés, más egy feldolgozóipari cégnél, más egy szellemi munkakörben a munkáltató kötelezettsége, de az alapcél az, hogy amikor a munkavállaló elkezdi a munkáját, akkor ugyanolyan testi, szellemi állapotban végezzen, amikor leteszi az adott műszakot.
0: Az árrésstop megszüntetését sürgeti a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. A Fruitweb szerint az importároknak kedvez az intézkedés, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. A szervezet szerint az infláció csökkenése is indokolja a kivezetést. Az árrésstopot tavaly márciusban vezette be az előző kormány. A jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetését.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A hajnali ködfoltok feloszlása után mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérséklődik. Délután 22-26 fok valószínű. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Sorsoltak a Magyar Labdarúgó Kupában. a címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest pedig Szegedre utazhat. Az egyetlen színtiszta NB1-es csata az ETA Eto összecsapás lesz, de izgalmasnak ígérkezik a Puskás Akadémia Diósgyőri és a Kispest Gyirmóti vendégjátéka is. A mérkőzések hivatalos játéknapja október 28-a, a tét már a 8-at döntőbe jutás. Magyarország a férfiak között az első, a nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt 3 évi teljesítménye alapján állt össze. Az összesített listán Magyarország vezet a spanyolok és a görögök előtt. Vas Blanka októbertől Little Trek kerékpáros csapatánál folytatja pályafutását. A terepen 2021-ben, országúton 2024-ben olimpiai negyedik magyar klasszis szerződtetését hétfőn jelentette be új istállója, mely kiemelte, a 25 éves kerekes a női Tour de France-on és a Giro d'Italia-n is nyert már futamot, és kollekcióját több világbajnoki érem is díszíti. Vas Blanka szerződése 2028 végéig szól. A Formula 1-es vezetőknek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, ám az amerikai-iráni konfliktus miatt a helyzet továbbra is kiszámíthatatlan a térségben, így döntés továbbra sincs. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! Lassan-lassan itt a reggeli kávék, zöldteák és egyéb frissítők ideje, vagytán már meg is volt a napi első. A munkahelyen az Enikőket, Melittákat bátran hívd meg egyre, hiszen ma ünneplik a névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket. 7 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfrissebb infók. Aztán Tarján Zsófival, Kis Tibivel folytatjuk, mert az élet szép. Itt a Petőfi.
3: Pár pillanat, és az idő elszalad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
4: A Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Drágám, az a tányér a dédié volt.
10: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Kellemes őszi idő várható. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz az FTS. Enyedi Ildikó filmjét nevezi hazánk az Oscar-díjra.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Baleset miatt jelentős, több kilométer hosszú a torlódás az M0-as autóúton az M1-es felé Vecsés térségében. Az M4-es csomóponttól majdnem az M5-ösig arra szól a forgalom. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán egy teherautó és egy személyautó ütközött, a 82-es kilométer környékén a külső sávot lezárták. Vadgázolás történt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között, a 208-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 33 80-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
12: Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával lehetne előteremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését, és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte, hogy a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül el kell hagynia a palota A szárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. Helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason, Csabacsűdön és Békésszentandráson is, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszeren. A hibát hajnali 2 óra körül sikerült elhárítani, majd a szolgáltatás is helyreállt. Felhívták a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet. A listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát március közepén rendezik majd Los Angelesben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű és a szél is mérséklődik. A hajnali 8-15 fok után napközben 22-26 fok várható.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra kezdődik a reggeli csúcs, és indul a Halló Magyarok újabb órája 2026. szeptember 15-én kedden. Ezúttal egy kis pozitív életszemléletet csempész reggelünkbe Kis Tibi és Tarján Zsófi, mert az élet szép.
3: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: No, de vajon hogy készülődik reggel egy királyfi? Többek között ez is kiderül egy meséből, és hogy mesésen induljon az út az intézmények felé ma reggel, ezúttal a Sukás Meserádió házatájára tekintünk, ahol megnyílnak Falatka királyságának kapui. A Vackor az első B-ben című a tanévkezdésre hangoló sorozat után újabb különleges mesével gazdagodik. Na, a Sukás Meserádió műsora Mától Török Sándor varázslatos története a Falatka királysága kalauzol esténként egy olyan világba, ahol egy kisfiú egyik napról a másikra királyfivá válik. Falatka királyságában nem csak korona és ragyogás van, képzelet szőtte birodalmában ott rejtőzik a gyermeki magány és az a természetes vágy, hogy legyen valaki, akivel bizalmasan megoszthatja az ember a legféltettebb titkát. A sorozat epizódjait mától október 1-ig 13 részben hallhatod, hétköznap esténként 19 órától, az ismétléseket pedig másnap reggel 7 órától a Csukás Meserádióban. Mindezt a Nemzeti Archívum kincseiből válogatva Rutkai Éva kivételes előadásában. A Csukás Meserádiót eléred iOS-re, Androidra ingyenesen, egyaránt, illetve az okos tévéken, valamint a webben is megtalálod. Most pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, akik mesélnek nekünk a folytatásban, az a New Level Empire csapata. Hallod, látod,

0: Halló magyarok! A műsorvezető Habóczky Máté.
1: Jó reggelt kívánok! 7:30 érkezünk a párás helyenként ködös reggel után, azért remélhetőleg a napot is látjuk majd többfelé, hogy pontosan milyen időnk lesz, azt már is meghallgathatjuk, hiszen jönnek a legfrissebb információk, aztán Dérheni, ég veled, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
4: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget.

0: Olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes őszi idő várható. Az új alkotmánybírákról is szavaz ma az országgyűlés. Benyújtották a gyermekvédelmi javaslatcsomagot.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset miatt jelentős, több kilométer hosszú a torlódás az M0-ás autóúton, az M1-es felé Vecsés térségében. Az M4-es csomóponttól majdnem az M5-ösig araszol a forgalom. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán egy teherautó és egy személyautó ütközött, a 82-es kilométer környékén a külső sávot lezárták. Vadgázolás történt a 6-os főúton Szent Lőrinc és Pécs között. A 208-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 33 80-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Folytatódik a munka az országgyűlésben. 5 új alkotmánybírót is választhatnak titkos szavazással a képviselők. Az alkotmánybírók mandátuma 9 évre szól. Emellett döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek a kormány. Az előterjesztés szerint felgyorsítják például a kórházakban hagyott csecsemők megfelelő elhelyezését. Emellett tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat népszerűsíteni. Szigorítják a tévéműsorok korhatárbesorolását, és a közterületekről is kitiltják a gyerekek személyiség fejlődésére káros hirdetéseket. Az ár és stop megszüntetését sürgeti a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. A Fruitweb szerint az importároknak kedvez az intézkedés, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. A szervezet szerint az infláció csökkenése is indokolja a kivezetést. Emlékérméket bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank a Nagyvázsonyi várról. A 25 000 forint névértékű ezüst és az 5 000 forint névértékű rézötvezető érme ma kerül forgalomba. Előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvara, hátlapján a külső homlokzat látható. Az emlékérmét Tóth Zoltán tervezte. A vészhelyzet Pittsburghben és a Widows Bay vitte el a fődíjakat az Emmy díját adón Los Angelesben. A kórházi sorozat főszereplője Noah Wyle ismét elnyerte a legjobb főszereplőnek járó elismerést. Matthew Rhys a legjobb színésznek járó díjat vehette át, két filmben nyújtott alakításáért is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22-26, késő este 13-20 fok várható. Holnap is napos idő lesz, majd pénteken várható újabb eső.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Azt mondták, létezik

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Itt van az ősz, a természet ilyenkor is csodás arcát mutatja, úgyhogy érdemes tervezni a kirándulásokat október 10-én, akár szervezett keretek között, hiszen 143 túracsoport indul útnak, hogy egyetlen nap alatt közösen járja végig a több mint 2600 kilométeres kék túrát. A Magyar Természetjáró Szövetség 7. alkalommal rendezi meg a kék túrázás napját, várhatóan több ezer túrázó közösen járja végig egyetlen nap alatt a kék túra teljes útvonalát, amelyet 143 szakaszra osztottak. A 143 túracsoport nagy részét pedig tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik majd, akik segítenek a szervezésben és a terepen való tájékozódásban is. És természetesen idén is lehetőség van túravezető nélkül önjáró szakasz résztvevőjeként végigmenni. A rövidebb, könnyebb túráktól a hosszabb, komolyabb szintemelkedésű szakaszokig mindenki találhat az erőnlétéhez és kedvéhez illő túraútvonalat, úgyhogy érdemes böngészni a hivatalos oldalon, ahol jelentkezni is tudsz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Természetesen a neten minden részletet megtalálsz. Ne feledd, bármerre jársz, a Petőfi elkísér. Itt van Diaz Mentával, az Így volt szép.

0: legjobbos magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jelesül a karbonfúza az elmúlt percekben, 7:59 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Helyenként pár a kötfoltok még vannak, de túlnyomóan napos a reggelünk, igaz, elég hűvös az országos hőmérsékleti átlag, még mindig csak 14,2 Celsius fok. Az M0-áson pedig van egy meglehetősen nagy dugói, mert több mint 10 kilométeres az M1-M7 felé, úgyhogy ha az M3-as, 3-as vagy M31-es felől jössz, akkor nem érdemes felhajtani a pályára. No, de mindjárt jönnek a további részletek. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton, de a déli pályaudvar után a Maros utcába, balra kanyarodó sávban itt is lehet egy kis fennakadás, vigyázz magadra. A hírek után várnak vissza Rácz Gergőjékkel, ne kérdezz, hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bártfai Kinga. Ez a Petőfi Rádió.
2: Kellemes őszi idő várható. Az új alkotmánybírákról is szavaz ma az országgyűlés. Nagy a szakember hiány a gyermekvédelemben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Már több mint 13 kilométeres a torlódás az M0-as autóút déli részén Gyál térségében, az M1-es felé vezető oldalon. A 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de a dugó csak lassan oszlik fel. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán egy teherautó és egy személyautó ütközött össze, a 82-es kilométer környékén a külső sávot lezárták. Vadgázolás történt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között. A 208-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Alul finanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Sommer Orsolya a Felkelőben arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Folytatódik a munka az országgyűlésben. 5 új alkotmánybírót is választhatnak titkos szavazással a képviselők. Az alkotmánybírók mandátuma 9 évre szól. Emellett döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. Donald Trump átverésnek nevezte a mesterséges intelligencia súlyos veszélyeiről szóló állításokat. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán több bejegyzésben foglalkozott a mesterséges intelligenciával. Szerinte azok az emberek, akik azt mondják, hogy az AI el fogja pusztítani a világot, forradalmárok egy rossz és gonosz ügy érdekében. Egyebek mellett radikális baloldalinak nevezte őket, akik nem az Egyesült Államok érdekét tekintik elsődlegesnek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22-26, késő este 13-20 fok várható. Holnap is napos idő lesz, majd pénteken várható újabb eső.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 15-én kedden. Ezúttal Orsova Irené és Rácz Gergő közös felvétele vár ránk elsőként. Szóval, ne kérdezz!
0: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: 8 óra 19 a pontos idő, jó reggelt és jó utat kívánok. Az M0-áson a déli szektorban Sziget-Szent Miklósnál történt egy baleset a 19-es kilométernél az M5-ös felé vezető oldalon. A forgalom korlátozás miatt már több mint 4 kilométeres a dugó. A sor vége a Nagy-Duna hídon túlra nyúlik. A keleti szektorban szintén az M0-áson Gyál térségében az M1-es autópálya felé vezető oldalon korábban volt egy baleset, a forgalom korlátozás már megszűnt, de a jelentős torlódás azért lassan oszlik, Pécseltől Üllőig lassú haladással számolhatsz, úgyhogy ha a 3-as, az M3-as vagy az M31-es felől érkezel, akkor mindenképp jócskán plusz menetidő lesz belőle. Vadgázolás történt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között a 208-as kilométernél, ezért van forgalom korlátozás. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál, illetve a Krisztina körúton, a déli pályaudvar után a Maros utcába, nem balra kanyarodó sávban. Vigyázz magadra, 0-30-30-30-380 az SMS számunk, hogyha infód van az utakról, ide küldheted, illetve Messengeren vagy a Viberen. Köszi előre is. Készül a labdarúgó magyar válogatott a soron következő mérkőzésekre. Ukrajnával, Észak-Írországgal és Georgiával is játszik a felnőtt férfi válogatottunk az ősz folyamán. Márko Rossi pedig ma hirdett keretet 13 órától az M4 Sporton élőben követheted, akár csak az m4sport.hu-n. És ugyanez igaz a Box utca magazinra is, este 4-8-tól láthatod majd, ahol szóba kerülnek na a hétvégi események, ami Spanyolországban történt, és alig, hanem már egy kis előretekintés is lesz majd a következő futamra, ami szeptember 24-én Azerbajdzsánban esedékes. Nálunk pedig esedékes egy újabb magyar kedvenc a 30Y-nal, ahogy elképzelte, most a Petőfi.

0: újabb településen jelent meg a Baromfi Pest is.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M0-ás autóút déli szektorában Szigetszent Miklósnál baleset történt a 19-es kilométernél, az M5-ös felé vezető oldalon. A forgalomkorlátozás miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Ugyancsak baleset történt korábban az M0-ás keleti szektorában Gyál térségében az M1-es felé vezető oldalon. A forgalomkorlátozás már megszűnt, jelenleg Pécseltől Üllőig torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Folytatódik a munka az országgyűlésben. 5 új alkotmánybírót is választhatnak titkos szavazással a képviselők. Az alkotmánybírók mandátuma 9 évre szól. Emellett döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerinte illegitim, mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című új műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el tisztségéből. Hozzátette, túl vagyunk a Tisza kormány első 100 napján és a türelmi időszakon, most már számon lehet kérni a kampányba tett ígéreteket. Mintegy 3,5 hektáros közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton, a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja, hogy minél több új fát és növényt telepítsenek. Újabb településen jelent meg a Baromfi Pest is. A betegséget a Bács-Kiskun vármegyei Kerekegyházán egy több mint 20 000 broiler csirkéből álló állományban igazolta a Népi. Az állományt felszámolják, a gazdaság körül megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Népi arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi előírásokat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22-26, késő este 13-20 fok várható. Holnap is napos idő lesz, majd pénteken várható újabb eső.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és kezd helyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Rimóczki Mátéval.
1: Haló, magyarok!
2: 8.45 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Az M0-es keleti szektoren az M4-es autóúti csomópontnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt, a 42-es kilométernél sávzárás van, a torlódás több mint 10 kilométeres. Szintén az M0-eson a déli szektorban az M5-ös irányába Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt, a 19-es kilométernél sávzárás és torlódás követel figyelmet, és ugyancsak az M0-eson az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont irányába az M3-as csomópontjánál berendezések karbantartása miatt mozgó teredés mellett zárják a 70-es, 71-es kilométer között a külső sávot, úgyhogy itt szintén fennakadásra készülhet, sok-sok türelmet kívánok. Mindez a fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést, a 6. kerületben a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál, úgyhogy itt is van némi torlódás. Hogyha neked is van infód, akkor várom SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Jó utat kívánok! A Nemzeti Filmintézet tájékoztatása szerint Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is nagy útra indul, hiszen ez az alkotás képviselheti Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben. A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar nevezései közül a Film Akadémia tagjai választják ki majd az 5 jelölt egész estés filmet, amely végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar díjért versenyre kelhet. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar díjakat pedig majd március 14-én adják át Los Angelesben. Enyedi Ildikó filmje érzékeny és filozófikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A tavalyi velencei filmfesztiválon 6 díjjal jutalmazott alkotás érzelmes utazás az időn keresztül némi humorral fűszerezve. Idén a Magyar Filmszemlén a legjobb film, a legjobb operatőr, a legjobb vágó és a legjobb producer díjával is elismerték ezt az alkotást. Ha már filmek, ne feledd, hogy ma kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton, de erről majd a következő órában bővebben. Most vissza a zenékhez, László Evelin vár ránk, aki a héten Kecskeméten koncertezik életigenlő pop-rock-folk dalaival. A szeptemberi napsütés mellé itt a májusi eső a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a Biorobot zene, nekünk az óra végén ez volt az úton. Ha a fővárosban vagy úton, mondom, hogy baleset nehezíti a közlekedést. A 6. kerületben a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál sávzárásra kell készülni. És van esemény az M0-áson is, mindjárt jönnek a részletek, aztán a Compact Disco. Minden rendben!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
2: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
2: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Pihenj egy kicsit.
7: Gondolkodj pozitívan.
6: Menj el sétálni, szedd össze magad.
8: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Kellemes őszi idő várható. Nagy a szakember hiány a gyermekvédelemben. Lelőttek egy drónt Litvánia felett.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M0-ás autóút déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál baleset történt. A 19-es kilométernél az M5-ös felé vezető oldalon a forgalomkorlátozás miatt 5 kilométeres torlódás alakult ki. Újabb baleset történt az M0-ás keleti részén Vecsésnél az M1-es felé vezető oldalon. A 42-es kilométernél a sávzárás miatt Pécelig torlódik vissza a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Alul finanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya a Felkelőben arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Munkahiány miatt nehéz helyzetben vannak a hazai közepes és nagyvállalatok. Drasztikus visszaesés tapasztalható az építőiparban, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke ugyancsak a Kossuth Rádióban. Kolyi László szerint a kormányváltással megkezdődött az igazi verseny, ami főleg az árakat érinti. Hozzátette, a cégek átvilágítása a lánctartozásokat hosszabbítja, a kivitelezést pedig lassítja. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti államelnöke. Egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasi tó közelében zuhant le. A vészhelyzet Pittsburghben és a Widows Bay vitte el a fődíjakat az Emmy díjátadón Los Angelesben. A kórházi sorozat főszereplője Noah Wyle ismét elnyerte a legjobb főszereplőnek járó elismerést. Matthew Reese a legjobb színésznek járó díjat vehette át, két filmben nyújtott alakításáért is.
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22-26, késő este 13-20 fok várható. Holnap is napos idő lesz, majd pénteken várható újabb eső.
12: A hírek után
13: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 9 óra után fókuszban a magyar kultúra világa és a magyar zenei kedvence. 2026. szeptember 15-e van, kedd. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Halló magyarokat, ezúttal a Kompakt Diszkó és a Hősök dalával folytatjuk. Minden rendben.
13: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó munkát kívánok! Ezúttal irány Pécs, ahol Olga Kern zongoraművésznő estjével ma megkezdődik a Zeneszület program sorozata, ahol nemzetközi zongoraversenyt és utcazenei tehetségkutatót is tartanak a vasárnapig tartó eseményen. A város különböző pontjain találkozhatsz a klasszikus zenére épülő történésekkel. Szeptember 18-án, 19-én pedig megrendezik a Mustra Classic Street Betét programot, amely egyszerre utcazenefesztivál, tehetségkutató és közösségi élmény. Mindez arra ösztönzi a résztvevőket, hogy kreatív módon gondolják újra a klasszikus zene előadását, szokatlan hangszerelésekkel, különleges térhasználattal, látványos megjelenéssel, vagy akár performatív elemekkel tegyék felejthetetlenné a produkciókat. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny izgalmas fordulóinak a Kodály Központ ad majd otthon. Itt mutatkoznak be azok a fiatal zongoraművészek, akiknek pályáját érdemes figyelemmel kísérni, közülük kerülhetnek ki a jövő nemzetközi koncert életének meghatározó előadói. Úgyhogy csodás események várnak Pécs is, no meg nálunk is természetesen csodás magyar fiatal feltörekvő előadók. A következőkben például itt van Fehér Lili, azaz Lenke, Szíven ütnek a mélyek című újdonsága a Petőfi.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: holnap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ezúttal Szekszárdra látogatunk, ahol Mózer Zoltán fotóművész műveiből nyílt kiállítás. A tárlat címe időbe zárva, hiszen 40 év fotóiból válogat, csak nem 100, többségében fekete-fehér fotó mellett a 80 éves Balogh Rudolf díjas alkotó több ismert íróportréját és fából faragott képeit is láthatod. A híres íróportrék közül I. és Gyuláról, Mésző Miklósról, Lázár Ervinről, Vörös Sándorról is láthatsz alkotásokat. Mózer Zoltán fiatalkorától fotózott, legismertebb a középkori magyar templomokat bemutató sorozata, író és paraszt portréi, gótikus freskókat megörökítő képei. 69-től készített portrékat magyar írókról, körtőkről, mintegy 3000 felvételen örökítette meg a magyar irodalom nagyjait. Úgyhogy alig, hanem egy csodálatos kiállításról van szó. Ezt is érdemes lehet felvenni a kirándulás listára Szekszárd településével a következő hetekben. Nálunk pedig a magyar kedvencek a listában, a folytatásban a The Bieber's dal, ami már bő 10 éves. Itt a Summer Love Goes to Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Mától vasárnapig tart a budapesti klasszikus filmmaraton, ahol százvetítéssel, szabadtéri mozizással, élőzenés filmkoncertekkel és a Queen Budapest koncertfilm világpremierjével várnak a főváros több helyszínén. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Árpus Cinemában, a Francia Intézetben és az NFI Filmarchívumban is részt vehetsz programokon, és új helyszínként csatlakozik az eseményhez a Városház utcai Budapest kertmozi, ahol szabadtéri vetítéseket tartanak. Itt többek között Tóth Ritát, Marilyn Monroe-t, Susan Sarandont, Hernádi Juditot, Törőcsik Marit és Garas Dezsőt is újra nagyvásznon láthatod. A fesztivál nyitó gálája a Queen Budapest koncertfilm 4K-ban felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. A BKFM együttműködő partnere a Magyar Zeneháza, ahol 2027. február 28-áig láthatod a Freddy című kiállítást a budapesti koncert jubileumának alkalmából. Természetesen a részletes programot megtalálod a filmmaraton oldalán, érdemes szemezgetni, hiszen fantasztikus alkotásokat láthatsz. Nálunk pedig fantasztikus alkotásokat hallhatsz, mindjárt Bobek tart velünk. Szól a Lucky, hamarosan a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
6: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 10 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfrissebb információk, aztán a következő 60 percben még a kutatók éjszakájára is előre tekintünk. Természetesen a magyar zenei kedvencek társaságában Ivan and the Parazol Together, mindjárt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram herc csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Drágám, az a tányér a dédié volt.
8: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Kellemes őszi idő várható. Nagy a szakember hiány a gyermekvédelemben. Átmenetileg bezár a terrorháza.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M0-as autó déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál baleset történt. A 19-es kilométernél az M5-ös felé vezető oldalon a forgalom korlátozás miatt 8 kilométeres torlódás alakult ki. Újabb baleset történt az M0-as keleti részén Vecsésnél az M1-es felé vezető oldalon. A 42-es kilométernél a sávzárás miatt Pécelig torlódik vissza a forgalom. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 30-as és a 37-es kilométer között új terelést építenek ki a belső sávban. Gödöllő után torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: Alul finanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya a Felkelőben arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Most először nem lesz napi rend előtti felszólalása a miniszterelnöknek a parlamentben. Magyar Péter ezt reggel közölte Facebook oldalán. Azért döntött így, mert tegnap, miközben a gyermekek bántalmazásáról és éheztetéséről beszélt az országgyűlésben, az ellenzéki képviselők rajzolgattak, nevetgéltek és olvastak. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit. Csaknem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb és legdinamikusabban növekvő célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt emeltek vádat egy kaposvári férfi ellen. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai 5000 felvételt foglaltak le a férfinál, köztük olyanokat is, amelyek 12 év alatti gyermekekről készültek. A vádlott tevékenységéről ausztrál társhatóságok jelzése alapján szerzett tudomást az NNI kiberbűnözés elleni főosztálya.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22-26, késő este 13-20 fok várható. Holnap is napos idő lesz, majd pénteken várható újabb eső.
0: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 15-én, kedden. Sőt, az utolsó 60 percünket kezdtük, és ha netán kicsit nehéz a napindítás, az Ivan and the Parazol garantáltan segít. You're a together!
2: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Nagyon-nagyon jó munkát kívánok. Idén szeptember 25-én, 26-án rendezik a kutatók éjszakáját. Országszerte változatos programkínálat vár. A Debreceni Egyetemen több mint 150 eseménnyel készülnek. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját. A teljes kutatási innovációs ökoszisztémába betekinthetsz. Mindez azt hivatott bemutatni, hogy a tudomány egyrészt érdekes, másrészt nem zárt világ, hanem a mindennapi boldogulásunkat is segíti. Óvodásoktól a 100 évesekig mindenkit várnak, a fiatalokat pályaválasztásban is segítik, Debrecen mellett pedig az egyetem hajdúböszörményi, nyíregyházi és szolnoki kampuszain is készülnek. Kémiai bemutató, kutyaasszisztált terápia, virtuális élmények csak néhány a sok közül, úgyhogy érdemes szemezgetni a hivatalos weboldalon. Nálunk pedig a magyar zenei kedvencekből szemezgetünk, például újdonságok közül a folytatásban Paulina vár ránk itt a Ragada Petőfi.

0: meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok! Egy órától ne feledd, mai stúdiókoncert segíti a munkavégzést. Fehér László és Varga Tündi érkeznek ma hozzánk, akik 6 évvel ezelőtt egy közös barátuknak köszönhetően ismerték meg egymást, és azóta töretlen lelkesedéssel dolgoznak együtt azon, hogy folyamatosan fejlődjenek, és minél igényesebb, színvonalasabb dalokat, produkciókat hozzanak létre. Új szerzeményeket alkotnak, kialakulóban van élő zenekaruk is. A céljuk, hogy egy olyan saját hangzásvilágot, illetve élő műsort alakítsanak ki, amelyben mindketten igazán meg tudják mutatni azt, amit zenéileg képviselnek. Na hát mindezt meghallgathatjuk 13 órától majd, illetve meg is nézhetjük, hiszen Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben követheted a koncertet vizuális formában is. Nálunk pedig most a Magashegyi Underground folytatja, a Szeplős Vál, ezt hallgatjuk a folytatásban, itt a Petőfi.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Nagyon-nagyon jó munkát kívánok már a ma is a magyar kedvencek kísérnek országszerte, illetve online a világ bármely pontján a Petőfivel. 11-től pedig Mákata majd programajánlatokkal. Aztán 13 órától stúdiókoncert, ahogy említettem, Fehér László és Varga Tündi érkezik hozzánk. Délután jön Szikor Atomi, este 7-től kívánságműsor, 9-től pedig Kultúrfitness. Benét lesz Légrádi Gergely, aki a 6. Elszínház Fesztiválról mesél, illetve Bánkuti András, aki a sajtófotó kiállításról. A Nemzeti Dalban pedig majd 11 óra Fekete Laci bemutatja Csemer Bogi, Böbe, Hajós Kristóf, Filó, illetve Betonhoffi és Henrich Sins egy-egy újdonságát, úgyhogy tarts velünk majd akkor is. Most pedig az Iri Mafia jön. Egy szintén nem olyan régi megjelenéssel. Ez a Nesztek, itt a Petőfi.
3: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: you never will.
1: Halló, magyarok! Mert műszakot indítani tudni kell.
2: Eltelt a kedreggeli műszak is, hiszen már is 11 órát mutatnak az időjelzők. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt 5 órában Habóc kimentét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Ne feledd, addig is bármerre jársz, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
8: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
9: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bártfai Kinga. Ez a Petőfi Rádió.
11: Kellemes őszi idő várható. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt. Feljelentést tettek Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Továbbra is mintegy 4 kilométeres a torlódás az M0-ás autóút déli szektorában, Szigetszent Miklós környékén az M5-ös felé vezető oldalon. Az M0-ás keleti részén Pécelnél az M1-es felé vezető oldalon két jármű karambolozott, az 51-es kilométernél csak a belső sáv járható, 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
11: Hírek. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Egyelőre nem korlátozhatja az amerikai kormány a külföldi diákok és újságírók vízumának időtartamát, így döntött egy szövetségi bíróság. A tervek szerint mától a diákvízumok legfeljebb 4 évig, az újságíróknak kiadott vízumok pedig 240 napig lettek volna érvényesek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
12: Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják. Egy NB1-es párharc is lesz a legjobb 32 között a labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában. Ez derült ki a tegnap esti sorsoláson. Az élvonalbeli csapatok találkozóján a bajnok Győr a legutóbb kupa döntőt játszó Zalaegerszeg vendége lesz. A címvédő Ferencváros Bicskére az Újpest Szegedre látogat. Izgalmasnak ígérkezik az NB2-es DVTK és az első osztály tabelláját vezető Puskás Akadémia találkozója. A negyedik fordulót október végén rendezik, a tét pedig már a 8-at döntőbe jutás lesz majd. Gulácsi Péterrel a kapujában a Villarreal 2-1-re kikapott hazai pályán a Betis együttesétől a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójának tegnapi egyetlen találkozóján. A múlt keddi Dortmund elleni bajnokok ligája mérkőzés után a bajnokságban is először kapott lehetőséget az 58-szoros válogatott kapus, akinek csapata még nyeretlen az új idényben. A címvédő Inter viszont már a 4. mérkőzését is megnyerte az olasz bajnokságban. A Milán új csapat 2 gólos hátrányból fordítva a vendég Udinese együttesét győzte le 5-3-ra. Az Inter mellett már csak a Róma hibátlan az új idényben, amely tegnap a Torino vendégeként nyert 2-0-ra. Udvardi Panna kiesett párosban a mexikói Guadalajarában zajló keménypályás női tenisztornán. A magyar játékos a kolumbiai Emiliana Arangóval az oldalán. Az első fordulóban egy spanyol-belga kettőstől kapott ki 2 játszmában, így nem sikerült negyed döntőbe jutnia. Köszönöm figyelmüket!
7: Petőfi Rádió. Időjárás. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22-26, késő este 13-20 fok várható.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép napot, jó munkát, kellemes időtöltés, 11 elmúlt, indul az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója, mindig hozom az aktualitásokat és részletezem, hol és mi minden vár rád. Itt az ősz, jönnek a tök fesztiválok, illetve egyetemi napok rengeteg koncerttel. Tarts velem!
1: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Begyűjtöm mindig az ország legjobb programjait, és ilyenkor 11 és 1 között részletezem. Ha valami kimaradna, akkor segíts le csatlakozni. 0630 30 33 180, itt osztatod meg a részleteket SMS-ben és Viberen. Ugye ősszel jönnek szép számmal a tök fesztiválok, ami remek családi program, hiszen például Rácsalmáson kiváló zenekarokkal is készülnek, művészeti együttesek kínálnak majd színvonalas műsort, illetve autentikus népművészek, kézművesek alkotásait lehet megcsodálni, érdekes kiállításokat lehet megnézni, miközben a magyar és nemzetközi gasztronómia nagyon finom étel és ital kínálattal vár. Közösségi összefogással készülnek az utcákat díszítő színes, ötletes, vidám tök kompozíciók, és száznál is több önkéntes tevékenykedik a programok gördülékeny lebonyolítása érdekében. Lesz például mesekocsi bábszínház, kolompos mulatság, valamint a gyerekeknek Mi a Manó színház, Ludasmagyi mesejátéka elevenedik meg a színpadon, és sok koncert, ahogy említettem, ott lesz például a 4th Street, a Halott Pénz, Kollányi Zsuzsi, Horváth Tamás, a Balmár, az Apacuka, Pardograszt, illetve a Bagosi Brothers Company szintén fellépnek majd a Rácsalmási Tök Fesztivál egy-egy napján. Az eseményhez jó szórakozást, természetesen van még jó néhány lehetőség, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolódhatsz. Tarts velem, és mindent megtudhatsz a további részletekről. Itt a Petőfi.

legújabb magyar zene.

0: minden nap.
1: Az aktuális program kínálatról számolok be ilyenkor 11 és 1 óra között. Figyelj, nehogy valamiről lemaradj. A Budapesti Műegyetem rakpart ismét benépesül, hiszen jön a BML napok, vagyis az az egyetemi napok, ahol fergeteges koncertek várják a hallgatókat 3 napon keresztül. Ez Budapest legnagyobb hallgatói fesztiválja, mindig a város szívében. És több helyszínen párhuzamos programokkal várják majd a bulizni vágyókat. Egyébként a rendezvény koncerteket, DJ-szetteket és éjszakába nyúló partikat kínál, egy szeretett több színpadon és minden zenei ízlés megtalálja majd a hozzáillő élmény ezen a 3 napos eseményen. Többek között ott lesz Steve Denny, BSV és a Gang, Pixa, Meringer, Berezki Zoli, Filó, K. Kevin, Dash, Gáspár Laci, a Balkán VIP, a Pornograsz és természetesen DJ-k is, akik szórakoztatják majd az érkezőket a 3 napos BML napokon Budapesten, a Műegyetem rakparton. Ha van jó programötleted, 06 30 30 30 380, ne feledd, te is részt vehetsz SMS-ben és Viberen. Én is hozom a többit, tarts velem!
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: programot. A stúdióban
1: Nákac, aki gondoskodik róla, hogy ne unatkozz, az ország minden pontjáról összegyűjtöm a legjobb programokat, és 11 és 1 óra között hétköznaponként részletezem. Persze lehet, hogy valami kimarad, úgyhogy segíts, ha tudsz te is jó programot, 0630 30 30 380, ott meg itt SMS-ben vagy Viberen a részleteket. Devecserbe is érdemes lesz ellátogatni, majd a városnapokat tartják hamarosan, több napos programmal készülnek, például az első a Városkulcs menettel kezdődik, mely a Városházától indul majd, és a Kastély udvarig halad. A felvonulás követően adják át a városi díjakat, majd Táncos György festőművész kiállítása nyílik meg, és az ünnepi programban a Devecseri Gárdonyi Kórus és a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar is közreműködik. Tehát két napon át ünnepi, kulturális és szórakoztató programokkal várnak helyieket és minden látogatót. Egyébként a városi ünnepségek és kiállítás előtérbe kerül az egyik nap, míg a második nap már délutántól egymás követik a színpadi produkciót. Vegyes karral lehet találkozni, ovisok, mini bölcsisek is fellépnek, de a nyugdíjas klub is tiszteletét teszi. Ezen kívül este DJ Szatmári és például a Delta ad koncertet. A családokat közben kézműves termékek, légvár, autószimulátor, arcfestés, a kicsiket csillámtetoválás, henna és lovagoltatás várja a devecseri városnapok keretében. Sok-sok program felsorakozott még erre a hétre, ha kíváncsi vagy a részletekre, tarts velem továbbra is. Itt a Petőfi.

0: abszolút aktuális ez a dal most. Hideg a víz, gondolok itt a 19 fokos Balatonra és az égető napra, hiszen van, ahol már 26 fokot mutatnak a hőmérők. A programok szervezésében segítek, mindig hozom, hol és mi minden vár rád a folytatásban, és a hírek után pedig velünk lesz az Amigod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: A társadalmi célú reklám után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes őszi idő várható. Megválasztották az új alkotmánybírókat. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás autóút keleti szektorában Pécelnél az M1-es felé vezető oldalon az 51-es kilométernél már csak a külső sáv van zárva, egy kilométeres torlódásra kell készülni. Az útmenti növényzetet gondozzák az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán a Velencei tónál. A 46-os és a 47-es kilométer között csak a belső sáv járható, torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 33 80-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit. A Fidesz megköszönte Schmidt Mária negyedszázados munkáját. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint a Tisza kormány lábbal tiporja az alkotmányosságot, új önkényuralmi rendszert épít és megszünteti a jogállamiságot. Mayer Bernadette Mami Blue című filmje nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. Bár a filmszemle már a múlt szombaton véget ért, a közönségdíjra beérkezett szavazatokat csak később tudták összesíteni. A fesztivál fődíját Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte. A zsűri nagydíját pedig Reisz Gábor negyedik műve, a Földszint kapta meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22-26, késő este 13-20 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csütörtökig élvezhetjük ezt a fantasztikus időt, hiszen akkor jön majd egy újabb hideg front, jelenleg 20-26 fok az országban, szép napot, dél elmúlt, folytatódik az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója, itt mindig kiderül, hogy hol és milyen események várnak rá, tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Szerencsére ősszel sem kell nélkülöznünk a programokat, van belőle jó néhány, ahol feltöltődhetsz és újra kikapcsolódhatsz. Ezeket részletezem és hozom mindig az aktualitásokat 11 és 1 óra között. Például jön a Kalocsai Paprika és Gasztró Fesztivál, egy olyan kétnapos esemény, ahol a paprika és a gasztronómia mellett főzőverseny, látvány, főzés, folklor programok és egyéb újdonságok várják az érkezőket. Az egyik központi esemény persze mindig a Kalocsa Aranya főzőverseny. Itt a résztvevőknek olyan ételt kell készíteni, melyben kalocsai fűszerpaprika is szerepel. Aztán a gasztronómiai programot majd barbecue workshop és több főzőbemutató is kiegészíti. A zenei kínálat pedig szintén változatos lesz, hiszen többek közt a Super Troopers Abba Show-t is láthatod. Ott lesz a Retroleum zenekar és a Zenevona szuperkoncert az LGT sztárjaival. Aztán akusztikus produkciók, floorcall és táncbemutatók, a Szerelemona, Demin koncert, illetve az Iron Mafia koncertje követi egymást, és tűzi játék is lesz. Vidámpark, kézműves foglalkozások, VR élményzóna, helikopter szimulátor és sok-sok egyéb kísérő program is vár, illetve a fesztiválhoz több városi program is kapcsolódik, köztük kiállítások, hagyományőrző bemutatók, és a 13. Bükkös Ákos sakverseny. Mindez tehát Kalocsán bár, a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztiválon. Itt a Petőfi, most jön a semmi és a telefonhívás, valamint újabb programötletek, tök fesztiválok is most már szép száma lét a láthatáron, tarts velem és mindent megtudhatsz a részletekről.
0: Ez a legújabb

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: tök magköpesztés és tök magsajtolás, valamint tök faragásra is be lehet nevezni, egyéb kézműves foglalkozásokkal is készülnek, csak úgy mint tökös ételekkel, és természetesen majd a töklámpás felvonulás sem marad el, és töklámpás szépségverseny is lesz, úgyhogy így tessék készülni, de sok egyéb mással is készülnek, például bemutatják, hogy kell szőni, lesz bölény és vadlólás, hagyományőrző faművesek is bemutatkoznak, valamint fazekas bemutatóval is készülnek, itt még korongozási lehetőség is biztosított. Ezen kívül sok-sok színpadi programmal is készülnek, például Péter Fibor és a Love Band ad élő koncertet, lesz görög estés táncház, valamint fellép például Agárdi Szilvi, a Belvárosi Betyárok egy interaktív családi koncerttel készülnek, sőt a Gipó Cirkusz és Sziruta Jennifer is ott lesznek majd az Őrségi Tök Fesztiválon. A programok egyébként idén is több településen várják a látogatókat, tehát Őriszentpéter mellett Nagyrákos, Szalafő és Magyarszombatfa is bekapcsolódik ebbe a háromnapos eseménybe. Természetesen más egyéb lehetőségek is várnak a feltöltődésre. Ha velem tartasz itt a Petőfin, ne feledd, hétköznaponként 11 és 1 óra között mindent megtudhatsz az előttünk álló programokról. Ha szívesen csatlakoznál jó ötletekkel, 0630 30 33 180, küldd a részleteket SMS-ben vagy Viberen.
1: Petőfi Rádió.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: programot. A stúdióban.
1: Nákka, tehát visszatért a jó idő, úgyhogy lehet töltődni, sokan ezt megteszik például a vízpartokon és horgásznak, de rengeteg parkolőr is munkába állt, úgyhogy figyelmesen, óvatosan, az pedig, hogy hol és milyen programok várnak rád, mindig kiderül ilyenkor 11 és 1 óra között. Készülődőben például egy háromnapos ingyenesen látogatható fesztivál a Kerti Vigasságok Budapesten a 16. kerületi Erzsébet ligetben. Pénteken majd két legendás zenekar dalai kerülnek a középpontba, a The Gatnos Rolling Stones Tribute Ad koncertet, illetve a The Beats Beatles műsora követi majd ezt, és ezen a napon tartják a képlapok díjátadóját is. Szombaton pedig már reggel főzőversennyel indul a program, majd Fabok, Mancsi, Vámszínháza és az Apacuka várja a gyerekeket. Délután pedig Kerényi Miklós Máté operett és musical műsora, cirkuszi produkció, a Biga Live és a Lion Street Band következik. Az estét pedig egyelőre meglepetésként meghirdetett nagy koncert zárja. Vasárnap pedig többek közt a Kolompos és a Budapest Márad koncertet több vendégénekessel. Erzsébetligetben a 16. kerületben a Kertvárosi Vigasságokon. Kecskemétre is érdemes lesz ellátogatni a hétvégén, ott kadafalvi napok lesznek majd a közösségi rendezvény téren. Egy kétnapos, szintén ingyenesen látogatható esemény, sok-sok érdekességgel. Pénteken például elsősorban a családi programok kerülnek előtérbe, a gyerekek ingyen lovagolhatnak, popcornnal és palacsintával várják őket, este pedig két szabadtéri filmvetítést tartanak. A közös tábortűznél szalonna sütése is lesz lehetőség. Szombaton pedig már korra reggel elkezdődik a program zenés falujárással és a bográcsos kakaspörkölt főző versennyel. Délelőtt át futás, helyi műsorok és nyugdíjas klubok produkciói követik egymást, délután pedig gyerekprogramok, kisvonat, kenyérlángos és pizzasütés, valamint színpadi produkciók várják a közönséget. Az esti program DJ-kkel, valamint Suzi fellépésével és utcabállal zárul Kecskeméten, a kadafalvi napok keretében. Ne feledd, jó programötletekkel mindig te is csatlakozhatsz. 0630 30 30 380 a számon, ide küldhetsz SMS-t vagy Viber üzenetet.

0: Petőfi Rádió minden magyarra. Freddy elhozta nekünk az Egy Jónát, már is indul az Élő Stúdió koncert egy olyan párossal, akik közös barátnak köszönhetik ismerettségüket, és töretlen lelkesedéssel dolgoznak azon, hogy minél igényesebb, színvonalasabb dalokat és produkciókat hozzanak létre. Varga Tündi és F. Lackó már itt a stúdióban, már is kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a kellemes őszi idő. Megválasztották az új alkotmánybírókat. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A szalagkorlátot javítják az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gödöllő előtt. A 34-es és a 33-as kilométer között csak a belső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös csomópontja előtt, az M3-as felé vezető oldalon. A 31-es kilométernél csak a belső sáv járható, torlódnak a járművek. Lerobbant egy személyautó a 21-es főúton Pásztó térségében. A 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Az 52-es főúton Kecskemét térségében több jármű karambolozott, a 9-es kilométernél teljes az útzár. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó, mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg a dupláját teszik ki az e termékekből származó állami bevételeknek. Novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futó zápor. Napközben 22-26, késő este 13-20 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra elmúlt, itt a pillanat, a lehetőség, hogy együtt élj a műsorral, hiszen mostantól a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján csatlakozhatsz hozzánk. Az elsősorból figyelemmel követheted a mai élő stúdió koncertet. Varga Tündi és F. Lackó már itt vannak, tarts velünk, nagyon jó szórakozás!

0: magyarok. Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: Valamint Varga Tündivel és F. Lackóval. Láthatod őket te is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Sőt, az oldalunkra... Azért ne menjünk el emellett. Az oldalunkra kikerült rólatok egy kép, hogy ugye majd jöttök, és ti fogtok élő stúdió koncertet adni. Így hirtelen első ránézése, mint egy konditeremben készült volna a kép. És azért is szeretném rá felhívni a figyelmet, mert nagyon jól néztek ki, nagyon ki vagytok pattintva. Úgyhogy majd ilyen kis fitness tanácsokat is szeretnénk kérni, jó? Hogy lehet ezt elérni, mennyi idő alatt, és egyébként mennyit jártok terembe, vagy mit csináltok ezzel kapcsolatban. De ugye itt fókuszban van most is a zene, mint mindig ebben az órában. Tündi, úgy tudom, hogy te előbb énekeltél, mint ahogy elkezdtél beszélni. Tulajdonképpen megpecsételődött a sorsod.
2: Igen. Én 2 éves koromban már énekeltem előbb tényleg, mint beszéltem, és anyukám még mindig nevettek rajtam, hogy hát ez nem igaz, beszélni még nem tud, de már fújja a nótákat. Uh-huh. Mondom, anyu, hát így sikerültem.
1: És emlékszel, hogy mi volt az első dal? Megmarad benned? Vagy az
2: Igen.
1: első kedvenc, amit nem tudom, így folyamatosan viszel magaddal, és hát szeretsz énekelni?
2: A Böködi a tehenet, szegény legény, mindig azt énekeltem, hogy Böködi a tehenet, és ezen nevetett mindenki, erre nagyon emlékszem, még pici koromban, és ez volt az, ami most is úgy még megvan, hogy lehettem ilyen, de hát a szövegeket már akkor sem tudtam, most próbáltam összeszedni magamat azért.
1: Lehet egy kis sugót kirakni nyugodtan.
2: Nem, az nem hoztunk, de legközelebb már tudom, hogy olyat is lehet.
1: Igen, igen. És egyébként hogy alakult a zenei életed? Mert én tudom, hogy azért te több versenyen is nagyon szép eredményeket értél el, de hogy ment így tovább? 2 éves korodban akkor tehát énekeltél, igen, mielőtt még beszéltél volna, és akkor Obi Suli, hogy alakult?
2: Általános iskolába én a Belvárosi Általános Iskolába jártam Dombóváron ének tagozatra, uh-huh, és felkarolt kedves tanárom, Bódis Péterné osztályfőnököm, és ő elvitt engem egy népdaléneklési versenyre. Én népdalokkal kezdtem el énekelni, alsóba is, felsőbe is, megyeik, országos nyertem, aranyakat hoztam haza, nagyon szerettem, és ebből éreztem, hogy de jó, meg segített felkészülni, hogy azért nem lehet olyan rossz, amit csinálok. Sulis rendezvényeken énekeltem, ballagáson, aztán középiskolába, Pécsre jártam, a Kodály Zoltán gimnáziumba, ott is énektagozatra, ott jártam még kórusba is ezen kívül, és ott is minden rendezvényen, ott voltunk, szerepeltünk, énekeltünk a suliba is, Pécsen magába a városban is. Aztán lett egy jó barátnőm, aki bemutatott engem Gizának. Ő egy pécsi rapper, és ő karolt fel olyan téren, hogy elkezdett velem énekelgetni. Ő rappelt, én énekeltem, és többen ezt meghallották, és általa találkoztam Lacival is. Uh-huh. Ő mutatott be neki.
1: Na, Lackó, mindjárt téged is megismerünk, de kezdjünk vele az élő stúdió koncertben, mert közben én imádok beszélgetni, de nagyon elmegy az időnk, és ugye ti is dallal készültetek. Igen. A legújabb dallal fogtok kezdeni, ha jól tudom, ennek a címe Barátok lett.
2: Igen.
1: Fontos a barátság, ugye?
2: Fontos.
1: Hány barátja van az embernek? Ugye azt mondják, hogy hát úgy nagyjából maximum ilyen 5 az igaz, uh-huh, barát. Mert hogy
2: így van.
1: Többet így nem is nagyon lehet talán megtartani, vagy tényleg úgy kezelni, hogy legyen rá idő. Ti erről mit gondoltok?
2: Hát szerintem egy van olyan, aki a legeslegjobb lehet, mm-hmm, és a többi pedig lehet, aki jó barát, viszont nem az, akivel mindent megoszt az ember, én így gondolom.
1: Hol van a különbség a haver és a barát között? Tehát
2: hát azért a barát
1: megosztása?
2: Az ilyen, igen, bizalmasabb dolgokat, mm-hmm, árulsz el annak, aki tényleg nagyon-nagyon, viszont aki haver, az mindent is megbeszélsz vele, de nem olyan bizalmas, mm-hmm, dolgokat szerintem.
1: Na hát akkor csapjunk bele az élő stúdió koncert első dala, ahogy hallottátok, a Barátok. Minden látható ne feled Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon, úgyhogy lehet itt is csatlakozni és hozzászólni a műsorhoz, illetve kérdezni. Számunk pedig 0630303380. Készen álltok?
2: Igen.
1: Oké, akkor indulunk, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Varga Tündivel és F. Lackóval. Lacos a vidéki tündit már is kiszúrta, és rajta egy tetkót. Én is kérhetek egy közelit. Na jó. De pont csak annyi látszik, hogy ez nagyon sejtelmes, úgyhogy mi adhatunk közelit, de nem tudom, hogy kiderül-e a teljes igazság. Hát úgy látom, hogy több tetkó is
1: melyikről
0: van.
1: Melyikről szeretnétek?
0: Ebben nem menjünk.
1: Mármint, hogy nem.
0: Ruha marad.
1: Marad, mindenképp.
0: Na, azért gyorsan elmondhatod, hogy milyen tetkóid vannak, és hány darab, vagy számon tudod még tartani?
1: Hát, az egész kezem tele van. Uh-huh. Nekem az nagyon tetszett kiskoromban is, és úgy, hát meg apukám is ilyen tetovált,
0: akkor
1: kigyúrt, úgyhogy nem bántam meg. Akkor van itt egy tetoválásom, ez olaszul van, mert tanultam olaszt, ez azt jelenti, hogy összetartozás, mint család. Uh-huh. Akkor van itt egy rózsám, ez
0: a
1: csak úgy tetszett.
0: Igen.
1: Igen. Van a lábamon egy nagy tetoválás, meg van itt a kislányom neve van, 2,5 éves, Aida. Az van ráírva, úgyhogy nekem ezek
0: Lackó,
1: fontos.
0: Nálad? Nem látni tetkót?
2: Nekem nincs tetkó.
0: Te tetkó ellenes vagy.
2: Még? Szerettem volna kicsiként, de...
0: Kicsiként?
2: Nagyon nagy álmom Rágos. Volt az, hogy egyszer legyen tetkóm, de valahogy úgy döntöttem, hogy mégsem. Most már annyira nem vonz.
0: Aha. Na jól van, innen megyünk már is tovább. Ha már fitness került szóba... Na jó, ezt majd miért átbeszéljük, igen, jönnek a fitness tippek is hamarosan, itt a Petőfin, Varga Tündi és F. Lackó adják ma az élő stúdió koncertet, tarts velünk akár a Facebookon is, vagy a YouTube csatornánkon.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Ez

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Varga Tündi és F. Lackó, akiket te is látod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Hát Tündit már egész jól megismertük Tetkóstól, versenyestől, mindenestől, igen. És akkor hát most Lackó, te jössz. Úgy tudom, hogy te egy mikrofon cseréltél arra, hogy ott legyél például egy Majka koncerten, aztán ezt visszavásároltad. Mi mindent tettél még meg annak érdekében, hogy ezen a pályán tudjál érvényesülni?
2: Igazából nagyon sok mindent, nekem ugye a zene adja mindent, és nagyon sok hideget, meleget kaptam, amikor elkezdtem a zenét, nekem nagyon komolyan végig kellett járnom egy ranglétrát, hogy fent tudjak maradni, és hogy...
1: Na de várjál, hol kezdted, mikor kezdted, és kik és miket mondtak?
2: 13 évesen kezdtem, de ugye akkor még nem tudtam, hogy mit csinálok, mert igazából egy gyerekkori szerelemből indult nekem az ötlet, ugyanis egy tehetségkutatóban nagyon tetszett egy lány, és akkor ennek következményeképp kezdtem ezzel nével foglalkozni, és utána ugye Majka az, aki felmotivált, ugye ahogy előadta a dalait, nagyon tetszik a hang, nem minden, úgyhogy nekem nagyon tetszett, és akkor... elkezdtem írni a számokat, de még rimtelenül nem tudtam, hogy mit csinálok, csak csináltam valamit, hogy szerettem volna találkozni ezzel a lányjal, aki úgy tetszett, és akkor igazából úgy szépen-szépen mentem fel, akkor kicsúfoltak, nevettek, és hál' Isten most elég szépen alakul az utam, úgyhogy sok mindent kellett tenni.
1: Na, a kezdeti szánypróbálgatásokra, hogyha visszamegyünk, akkor azért büszkén felvállalod mondjuk azokat a dalszövegeket, vagy inkább úristen, ne is lássam, soha ne is halljak róla, hogy érzed?
2: Megmondom, most nagyon büszkén vállalom fel azokat, pont amikor jöttem ide, akkor igazából legelső zenémet hallgattam, és akkor összehasonlítottam a mostanival, és nagyon büszkén hallottam, hogy ahhoz képest mi az, amit sikerült javulni.
1: És hogy látod, miben javítottál?
2: Mind ugye a ritmika, a hangzás, a dalszöveg, és nagyon figyelek arra, hogy dallamos legyen, ugye, ami az embereknek a legfontosabb, főleg, hogy ilyen jó énekesnő legyen a dalba, mint Tündi.
1: Úgy tudom, hogy egy barátság, vagyis egy közös barátotok hozott titeket össze, és aztán most már így együtt egyengetitek ezt a fajta utat. Jó az összhang közöttetek?
3: Igen.
2: Hú, nagyon-nagyon.
1: Könnyű együtt dolgozni.
2: Nagyon-nagyon könnyű. Néha úgy elküldjük egymásnak ugye a dalszöveget, mert Tündi
1: az... melegebb.
3: Jó, olyan még nem volt, de van, nem.
2: Nem, ugye Tündi az távolabb lakik, mint én, nem is tudom, egy 100 kilométerrel, és akkor így nehezebb ugye találkozunk, és akkor online szoktunk mindent csinálni.
1: Hát most már ez könnyen megoldható, úgyhogy...
3: Persze, hál' Isten.
1: Szerencsére segít akkor nektek. Mivel fogjátok folytatni?
2: A Nélküled jön, az egy olyan dal, ami igazából amit mindenki ugye túlesik rajta a szerelmi bánaton, és ez a dal jönne most.
1: Oké, hallgassuk meg élőben itt a Petőfi Rádióban, ne feled minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. A stúdióban Varga Tündi és F. Lackó jön a Nélküled című dal.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Ez volt a Nélküled élő stúdió koncertet hallatsz itt a Petőfi Rádióban Varga Tündivel és F. Lackóval, és minden látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Hát figyel, azt azért így figyelek, ennyit szövegelni azért nem egyszerű feladat szerintem. És hát kicsit így visszahoztátok a 90-es, 2000-es évek hangulatát és zenei világát. Ez most nagyon megy, ugye? Ez a retro láz mondhatjuk, de hát itt teljesen új szellemiségben készítettek a dalokat, úgyhogy várjuk a visszajelzéseket egyébként folyamatosan. Jó az új dal, még írta a Claudia, gratulálok nektek, és itt van velünk Zénó is. Zenó, bocsánat, traktorozás közben hallgat titeket, úgyhogy kérde, hogy mondjam be, ő is veletek tart.
1: Jó traktorozás!
0: Igen. 0-30-30-30-380, ez az SMS számunk, itt is lehet üzenni, itt is lehet kérdezni, és már is folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Böbe vagyok, és ez az új dalom a Kapjál a Petőfi Rádióban.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: Varga Tündi és F. Lackó. Folyamatosan kapjátok az üzeneteket. Hajrá Tünci, üdv Kurdról, Arizona leírása jött az üzenet. Oh, yeah. Aztán itt van a Pécs Kodály gimiből valaki. Hajrá, hajrá! Megnevezem Balázs küldte az üzenetet.
2: Köszi, Balázs!
1: És akkor hajrá Csibe, borzasztó büszke vagyok rád. És rád is, Laci. A következő üzenet mellett köszönjük szépen, várjuk a visszajelzéseket, és lehet kérdezni, és természetesen itt a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve 06303030380 a számon. Mert ugye, amivel már itt az oldalunkon lehet találkozni, egy fantasztikus fotó, mintha egy konditeremben készült volna, ugye ezt említettem, hogy majd visszatérünk rá. Jó a biceps, kockás a has, és akkor a lábnap sincs háttérbe szorítva, ahogy látom. Tündi pedig 2,5 éve még óriási pocakkal, ugye vártad a kislányodat. Bomba az alak.
2: Még 20, plusz 20 kiló volt rajtam.
1: Ne hülyeskedj.
2: De, és 1,5 éves volt a kislányom, és eldöntöttem, hogy én ezt nem csinálom tovább. Nem szeretek tükörbe nézni, borzalmas. És elkezdtem járni személyi edzőhöz, Sipos Gáborhoz Dombóváron, és heti 3-szor megyek hozzá súlyzós edzésre, plusz 1 vagy 2 kardióra magamtól a terembe, és azóta is 2 éve tartom.
1: Tehát folyamatosan.
2: Igen,
1: nincs
2: folyamatosan
1: megállás, muszáj.
2: Nincs. Így van. Hétvége egy kicsit belefér a
1: kis bűnözés.
2: Bűnözés az is, igen, de amúgy nem.
1: És akkor az ételekre, az étkezésre mennyire figyelsz oda?
2: A
1: oda
2: férjem, ő nagyon ügyes, és ő, hát igazából nem számolgattunk, de úgy tudja, hogy kb. Mennyit. Ő nálunk a szakács, ő nagyon szeret főzni, imád, abba kapcsolódik ki, és munka után ő nekiáll, és akkor megcsinálja a vacsinkat, meg másnap délre is.
1: De akkor ezek ilyen egészséges vacsik.
2: Egészséges, így van, de azért nem halok éhen, szóval azért rendesen. Tényleg,
1: akkor csak
2: teli
1: mondjuk
2: lesz a
1: tegnap mi volt a vacsora, mondd el.
2: Tegnap csirkemellet ettünk édes burgonyával, és akkor hozzá kigyóborka, szépen felvágdosva, úgyhogy...
1: Aha,
2: és a kislányunk is ezt teszi, nagyon szereti, igen, úgyhogy egészséges.
1: Szuper. Lackó, te mennyi időt fordítasz az egészségedre?
3: Én nagyon sok időt fordítok rá, ugyanis személyedző is vagyok, úgyhogy...
1: Ja, jó, hát akkor így könyv.
2: Messze van, sajnod.
3: Úgyhogy egyrészt én a... Ugye van egy főállásom, és mellette utána estig én a konditeremben vagyok, és amikor van időm edzeni, én majdnem minden nap edzek, nekem az nagyon fontos, ha nem is minden nap súlyzós edzés, de a kardió szerintem nagyon fontos, ugye az egészség megtartásába, fenntartásába, úgyhogy én sokat edzek.
1: Na hát akkor itt sok közös pont van, viszont nem tudom, elgondolkodtatok-e már azon, hogyha mondjuk egy napra mi szerepet kellene cserélni, és mondjuk Laci énekelne egy dalt, Tündi pedig rappelne. Kinek lenne nehezebb dolga szerintetek?
3: Szerintem akkor Tündi futna.
2: Ha énekelnél?
3: Ha én énekelnék.
2: Nem hallottalak, még nem tudom.
1: Akkor nem egészítették még ki egymást,
2: még
1: amikor
2: soha.
1: Valaki esetleg elfelejtett a
2: szöveget.
1: Nem volt, hogy átvetétek egymás szerepét.
2: Nem volt.
1: Te tudnál rappelni egyébként, Tündi?
2: Még nem próbáltam.
1: Tényleg?
2: De nem vagyok benne biztos, hogy tudnék.
3: Szerintem tudnék.
2: Majd egyszer kipróbáljuk.
1: Nem biztos, hogy aki jól tud énekelni,
2: nem.
1: Azt tud
2: szerintem
1: rappelni.
2: Ez nem.
1: Nagyon
2: nem.
1: Más a
2: aha.
1: Kettő.
2: Más.
3: De volt egy dal, amit egyszer fellépésen gyakoroltunk, és nagyon jól lerappeltet.
2: Na, a végén még.
1: Vigyázz, mert aztán majd kicseréli a helyet. Na, hát most egy kicsit visszaidézzük azt az igazi nyári hangulatot, ami még azért pár napja itt volt, de most a mai időjárásnak köszönhetően újra azt érezhetjük, hogy itt van a nyár. Hello nyár, van egy ilyen című dalotok. Itt pontosan mi alapján indultatok el?

0: Jaj, vártam a folytatást. Mi mostanában ez van vele, nem tudom, így egy kicsit elkalandozom, és akkor egyszer csak megszűnik a zene. Hello, nyár, legjobb, a Zsika írta, nagyon jó király, nagyon. A Facebook oldalunkon ugye folyamatosan lehet követni az eseményeket, nem csak hangban, hanem látványban is, innen az első sorból, mint egy igazi koncertet. És akkor Mátyás még csatlakozott az előbbi edzéssel kapcsolatban, írja, hogy próbáljuk ki az IASZ húzóckodást és tolóckodást, jó kis izmokat tud adni. Jó, felírtuk, akkor ezt is köszönjük szépen. Már is folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet, ebben a csodás. Hát visszahoztátok a nyarat, most dalban is, úgyhogy ebben a hangulatban tartsanunk itt a Petőfi.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Varga Tündi és F. Lackó, és nagyon elkezdtünk dülöngélni. Jönnek a hullámok itt a hajó alatt. Óriási hangulata van a daloknak. Balú is csatlakozott hozzánk. Gratula nektek. Csak így tovább, írja, és igen, itt a Facebookon is folyamatosan kapjátok a szívecskéket. Kári is írja, hogy aranyosak vagytok nagyon. Mennék megint a Balatonra, úgyhogy visszahoztátok ezt a jó kis életérzést, és a telephelyen hallgatnak most éppen. Köszönjük szépen. A Facebook oldalunkon lehet ugye csatlakozni hozzánk látványban is, illetve itt lehet üzenni, lehet kérdezni. És akkor egy kicsit visszatérve a dalokra, nekem van egy olyan infóm, hogy volt olyan dal, amihez csináltatok klipet, és nagyon sokáig gyűjtöttetek arra, hogy elkészüljön ez a videóklip, mert ugye saját finanszírozás volt. Egy év?
2: Igen, hát pontosan most számoltuk a Tündivel, hogy lehet, hogy volt az másfél év is. Ugye abban az időben mi nekünk egy kicsit nehezebb volt, és mint ahogy a mai napig is mindent magunk szponzorálunk, ma is mi csináljuk a klippeket, és szerettünk volna minőségi jó videóklipet csinálni, és hát egy jó évig spóroltuk, egy jó másfél évig inkább. És akkor kettőbe vettük fel a videóklipet, ugye, hogy megvolt először össze, de utána nyáron akartuk, csak mondtuk, az nem fog összeillen, és akkor ugyanúgy kivártuk, és akkor megint összefel. Elvettük a másik részt.
1: Az a nehéz manapság, ugye, hogy kijön egy videóklip, amire az ember sokat készül, tényleg rengeteg költsége van, és megjelenik, és már eltelik egy-két hét, és tulajdonképpen már kell az új. Igen. Nem? Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon felgyorsult a világ, és mit gondoltok ti erről, hogy ezt mennyire tudjátok majd lekövetni?
2: Pont ezt beszéltük a Tündivel, hogy most ezt a gyorsaságot kéne nekünk is csinálni, mert igazából eddig úgy csináltuk, hogy egy évbe egy, mert ugye egy videóklip készítése most elég húzós összegbe kerül, és szeretnénk ugye úgy megcsinálni, hogy minél többet. Ugye most a barátos videóklipünk fog megjelenni, arra tervezünk egy nagyon komoly videóklipet, de utána mi már rögtön a másik hónapban szeretnénk egy.
1: Hát igen, számot. Ahogy elkészül, már a következőn kell gondolkodni, és már egyből elkezdeni. Ugye nem szabad így beleülni, elkényelmesedni, hogy fú, jól van, ez megvan, mert a világ közben tényleg rohan tovább, úgyhogy nincs annyira könnyű helyzet szerintem.
2: Ugye azt vettük észre, hogy ahogy kirakjuk a zenét, kettő hétig nagyon megy, utána meg lelapul, és ezért a gyorsaság az, ami nagyon fontos.
1: Na, viszont szépen építkeztek, úgyhogy most egy olyan dalt hallatunk, amiben Tündi nem szerepel, csak Laci egyedül. Hogy nem sikerült bevonni Tündit ebbe a dalba? Mi történt?
2: Ez egy horvát-magyar rap, azt tudni kell. Nekem szívem csücske a Vodice. Mi minden évben szoktunk menni nyaralni Vodicére, és szeretném volna egy olyan egyedi dolgot hozni, ugye néztem azt, hogy van mindenféle magyar, német, de olyan, hogy magyar-horvát rap, olyan nagyon nincsen. És akkor én elemezem a horvát rappeket, és nagyon megtetszett ez a dinamika, az ütős dallam, és akkor ez miért nem csináltam egy ilyen zenét, amit szerettem volna egyedül most is szólóba.
1: És akkor horvátul is fogsz benne rappelni?
2: Igen, egy kis horvát rész is lesz benne.
1: És könnyű megtanulni horvátul?
2: A barátnám horvát.
1: Akkor így könnyű.
2: De igazából már...
1: Akkor van egy kis nyomás, hogy megtanul minél gyorsabban.
2: Megtanulhattam volna, de lusta voltam, és akkor most mondtam, hogy ideje megtanulni, mert szeretném csinálni.
1: És akkor ő a dalszövegben például segített neked?
2: A dalszövegben, a horvát részben azt ő fordította le, mert én, ha én fordítottam volna, akkor az nem rímelt volna.
1: Így, tehát biztosra mentél.
2: Igen, biztos.
1: Na, hát akkor irány Vodice, itt a Petőfin élőben, F. Lackót láthatod, hallhatod, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Vidimo se u vodicama, brate.
1: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, e flackót hallhattad, láthattad, Vodisze, ez volt a dal címe. Kicsit, hát én voltam már Horvátországban párszor, most hogyha csak ezt a dalt hallanám, akkor valahol egészen máshol kötöttem volna ki, és ez inkább volt ilyen kígyóbűvölös hasznos. Nagyon jó volt egyébként a dallam. Köszönöm. Szóval nagyon különleges hangzást hoztál ide nekünk, és hát külön akkor egy óriás taps a horvát repeléshez, vidám dalocska, közben itt folyamatosan jönnek az üzenetek, és szívecskék, meg hát mindenféle ilyen pozitív visszajelzés. Büszke vagyok rá, Tündim, közben neked is jött, pedig látod, nem is szerepeltél ebben a dalban. Buli van, na, közben más is velünk együtt partizik, nagyon büszke vagyok rá, tesó, ügyesek vagytok, ez Adriántől érkezett. Igen, és akkor tovább.
2: Ő a nővérem, igen.
1: Szívecskék. És ezzel még nincs vége, hiszen a Vodice után most Tündi fog majd egyedül énekelni, igen. Úgyhogy újabb nagy dobás itt a Petőfin az élő stúdió koncertben, tarts velünk továbbra is.
3: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatán.

0: magyarok! Élő stúdió koncert Mákkatával! A stúdióban
1: Varga Tündi és F. Lackó, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és egy YouTube csatornáján. Hát Tündit kiárta tulajdonképpen az összes ranglétlát, amit lehetett itt éneklés tekintetében, hiszen énekzenei suliba jártál, ugye itt adáson kívül beszélgettük, hogy milyen hangszereken tudsz játszani, és afelől érdeklődtem, hogy esetleg majd látható lesz-e a kezedben valamilyen hangszer az elkövetkező időben, vagy csak az éneklésre fókuszálsz.
2: Hát én csak inkább az éneklésre fókuszálok, de szeretnénk majd a közeljövőben egy élő koncertes fellépést is, ahol vannak dobosok, gitárosok, zongorista, az tényleg nagyon, nagyon jó lehetne. De még most itt tartunk jelenleg, úgyhogy haladunk szépen léptekbe előre.
1: Hát ha van felétel a csapatba, akkor szerintem nyugodtan vagyok, hogy szükségünk lenne egy dobosra.
2: Igen, kettő.
1: És akkor majd elérnek titeket a közösségi felületeken. Most már ez könnyen össze lehet hozni. Szóval kialakulóban van a zenekar, oké, és mi az, amit szeretnétek mondjuk így a közeljövőben elérni, tehát hogy építkeztek itt még ebben az évben, és milyen célok vannak mondjuk a 2027-es évre?
2: Hát szerintem az a célunk, hogy minél többet tudjunk fellépni, emberekkel együtt énekelni, örömet szerezni. Az olyan jó, amikor van egy akár egy falunap. Beszéljünk egy falunapról, és ott tapsolnak, énekelnek velünk, látszik rajtuk, hogy élvezik, amit csinálunk. Én azt nagyon szeretem, tényleg olyan visszajelzést kapok, amitől úgy jó lesz a kedv, meg úgy, meg hát a kislányom is tombol előttem, és az már nagyon király.
1: Ugye te 2 éves voltál, amikor még beszélni nem tudtál, de énekelni. Igen, ő most 2,5 nála, mit látsz?
2: Hát ő most beszél, egyfolytában mondja, be nem áll a szája, de hogy úgy énekelget is, de hát neki a tánc, anyára táncolni az jó. Fölveszi a pörgős szoknyát, igen, és megvan.
1: A csapat többi tagját pedig majd toborozzuk itt folyamatosan. Jó, na hát az utolsó dalhoz értünk el közben. Itt Tündi kapja ugye a fókuszt, itt te fogsz most énekelni, nem lesz rap, és tulajdonképpen ez egy csalódásról szól ez a dal.
2: Igen, ez egy szerelmi bánatról szól. Ezt még középiskolába forgattunk, Giza barátom csinálta hozzá az alapot is, a szöveget is ő írta meg nekem, és úgy együtt szépen kitaláltuk, hogy milyen legyen az egész. De hát, hogy így visszanézem a klippet, pont azon nevetett a férjem, hogy itt meg milyen hús is voltam. És most pont eszembe jutottam úgy, hogy a tesóm is nagyon ösztönöz erre, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, mert ő meg világbajnok lett, világbajnok harmadik testét a nővérem.
1: Wow,
2: ő készeléti rendőr, neki. És mellette, igen. Úgyhogy ránézek, és mindig van erőm, hogy tovább csináljam, hogy olyan legyek, mint ő.
1: Akkor van motiváció.
2: Igen.
1: Na hát reméljük, ez a dal is sokaknak motivációt ad, lesz kiút ebből a szakítós csalódásból?
2: Hát kiút az nincsen, lezárjuk, és megyünk tovább.
1: És megyünk, okay, nincs már tovább. Nincs ez már a dal címen. Élőben itt a Petőfi Rádióban, Varga Tündit hallatod, láthatod, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Nincs már tovább, ezt a délőben itt a Petőfi Rádióban Varga Tünditől. E Flackó is visszajött, hiszen neki köszönhetük a mai élő stúdió koncertet, és hát nincs már tovább ebben az órában, hiszen 2 órát elértük, sőt már el is hagytuk egy picivel. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen,
0: hogy itt lehettünk. Az adások mindig visszanézhetők, újra meghallgathatók a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve nem sokára majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Nektek nagyon sok sikert kívánok a folytatáshoz, és sok-sok új dalt még.
2: Köszönjük szépen.
0: Mi is köszönjük. 30Y, ők is jönnek mindjárt a hírek után.
3: Felhő vagy te olyan, felhő, mint a felhő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
5: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Társadalmi célú reklám.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: A társadalmi célú reklám után.
4: A legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Demet Tímea.
4: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a kellemes őszi idő. Megválasztották az új alkotmánybírókat. Szabotázs akció bénította meg a vasúti közlekedést Hollandiában.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: A szalagkorlátot javítják az M3-as autópályán Budapest felé Gödöllő előtt. A 34-es és a 33-as kilométer között csak a belső sáv járható. Már 5 kilométeres a torlódás. Érdemes a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérni a 3-as főút felé. Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya csomópontja előtt az M3-as felé baleset történt. A 31-es kilométernél csak a belső sáv járható, torlódnak a járművek. Lerobbant egy autó a 21-es főúton Pásztó térségében. A 27-es kilométernél Jobbágyi felé csak a belső sáv járható. A 61-es főúton Tamási térségében a 61-es kilométernél baleset miatt félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
7: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás, tartalmi átvilágítása és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz frakció a múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária főigazgató visszahelyezését követelte. Az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e-termékekből származó állami bevételeknek. Novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Hollandiában szabotázs okozott jelentős vasúti üzemzavart. A műszaki hiba reggel az ország nagy részén megbénította a vasúti közlekedést. Mintegy 20 helyszínen találtak sínekre helyezett tárgyakat, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. A jelzők vörösre váltottak, a sorompók lezárva maradtak, emiatt fennakadások voltak a közúti közlekedésben is. Egyelőre nem tudni, kik követték el az akciót.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Folytatódik a kellemes őszi idő, sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Délután 22-26, késő este 13-20 fok várható.
5: A hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 2 óra már is elmúlt, és a délután törzs lehető legjobban. Az időjárás most nagyon kegyes hozzánk, míg holnap is így lesz, csütörtökön zavar be majd egy hideg front, úgyhogy menj fagyizni, sétálj egy nagyot, csörög a barátaidnak, várnak a kiülős helyek, és itt a Petőfin a legjobb magyar zenék közül most a 30 Y.
4: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

Mindenféle műfaj felsorakozik ma itt a Petőfin a mai délutánban, ha pedig szeretsz az esti órákban visszahúzódni, hát itt most főleg a késő esti órákra gondolok, és a vasárnapra, ami több ízben szól a pihenésről és a tévézésről. Különleges őszi válogatással készül ez úttal a Duna, és a filmválogatásban erotika, szenvedély, bűn, paranoia, rémálmok és fekete humor váltják egymást. Ugyanis a filmek több mint 3 évtizedet fognak át, a 60-as évek francia filmművészetétől, a 70-es évek amerikai undergroundján át, a 90-es évek grotex francia világáig minden megtalálható lesz. A vasárnap esti mozizás tehát nem feltétlenül könnyed kikapcsolódásnak, inkább érzelmi utazásnak lehet tekinteni, ami a Dunán érkezik, szóval 3 órától, tehát olyan kultikus európai és amerikai filmek, melyekben közös, hogy egyik sem hagyományos módon akar mesélni. Jó szórakozást hozzá, itt a Petőfin pedig változatosan szólnak a magyar zenék továbbra is, ezúttal a galaxisok érkeznek és a fekete póló.

Petőfi Rádió minden magyar. Kielvezve ezt a csodaszép időt, sokan elindulnak ma, és talán egy picit többet gyalogolnak, mint egyébként, mondjuk egy esős napon. A fővárosban elkezdték lecserélni és tesztelni a buszmegállók menetrend táblái, úgyhogy nagyon izgalmas újításokat lehet felfedezni, és szeptember végéig folyamatosan zajlik egyébként ez a telepítés. Egy 2 éves teszt veszi kezdetét, mely során 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök. A kerekesszékesek is kényelmesen fogják tudni használni, illetve a látássérült utasok távirányító segítségével felolvastathatják majd róla a következő járatok indulását és az aktuális forgalmi információkat. Az eszközök a megállót érintő járatok valós idejű indulásait, valamint az aktuális forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítik, tehát funkciójukat tekintve egyfajta mini futár kijelzőként is működnek. Napelemmel egyébként, vagy tölthető akkumulátorral működnek, és a rongálás, illetve elmozdulás érzékeléssel rendelkeznek, tehát egy kijelzőt elmozdítanak, a rendszer azonnal riasztást küld a központba, úgyhogy óvatosan matatni és tanulmányozni. Elsőként egyébként a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál lehet találkozni ezekkel az e-papír alapú menetrendekkel a fővárosban. Ha a közlekedésben pedig bárhol fennakadást észlelsz, nem feledd ezt továbbra is, érdemes nekünk jelezni, hogy aztán mi is továbbítsuk a hallgatók felé. 0630 30 30 380 a számunk, SMS-t és Viber-üzit is küldhetsz. Közben Korina énekel itt a Petőfi.

0: Manci Rádió, minden magyar. Itt vagyunk a hónap közepén, hiszen szeptember 15-e van. Nagyon sok boldogságot kívánunk mindenkinek, aki ma egyébként Harry herceggel egy napon született. A névnaposok, az Enikők, Melliták, róluk se feledkezz meg. Én már is köszöntőként hozom Desdalát, a kis kecét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
5: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol?
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Petőfi Rádió minden magyar részében a fantasztikus nyárias hangulatban már is folytatjuk tovább, újabb emlékekkel, mindjárt itt van Lotfi Begé és Kollányi Zsuzsi a régi nyárral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Pihenj egy kicsit.
4: Gondolkodj pozitívan.
5: Menj el sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását. Őrizetbe vettek 3 embert a túlárazott volánbuszok ügyében. Folytatódik a kellemes őszi idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Lerobbant egy autó a 21-es főúton Pásztó térségében. A 27-es kilométernél Jobbágyi felé csak a belső sáv járható. A 61-es főúton Tamási térségében a 61-es kilométernél baleset miatt félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányi több mint 25%-kal nő. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben. A központi nyomozó főügyészség közölte, több helyszínen tartottak házkutatást. Bár a gyanúsítottak személyéről a főügyészség nem adott információt, a kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dávid üzletember és Szidek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Egyelőre nem korlátozhatja az amerikai kormány a külföldi diákok és újságírók vízumának időtartamát. Így döntött egy szövetségi bíróság. A tervek szerint mától a diák vízumok legfeljebb 4 évig, az újságíróknak kiadott vízumok pedig 240 napig lettek volna használhatók. A jelenlegi rendszerben ezek érvényessége nem határozott ideig, hanem a jogosultsági státusz fennállásához kötődik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
11: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja az Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, 2 védő, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga döntőjét. Ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőnek házigazdája, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már a stadionban. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezető testületének budapesti ülésén határozat született arról, hogy 2029-ben Nairobiban, 2031-ben pedig Münchenben rendeznek világbajnokságot. A két VB rendezésére összesen 4 pályázat érkezett be, a másik 2 kandidáló London és Róma volt. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Folytatódik a kellemes őszi idő, sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Délután 22-26, késő este 13-20 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Visszatért a nyár, egyre több mosolygós, vidám arcot lehet látni, még hogy az időjárás nem befolyásolja a hangulatunkat. Na, mi is készülünk, a legjobb magyar slágerek itt vannak veled továbbra is a Petőfin, holnap reggel pedig érdemes lesz bringával indulni, korán kelni, bringás reggeli, várjönnek a részletek is hamarosan.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

ne csak a nyár szóljon emlékekről, élményekről, álmodozzunk tovább, töltsük meg még az év hátralévő részét is sok-sok izgalmas dologgal, és közben ne feledd, hogy a tanévkezdése hangoló sorozat után újabb különleges mesével gazdagodik például a Csukás Meserádió műsora is, hiszen mától Török Sándor varázslatos története a Falatka királysága kalauzolja el a hallgatókat esténként egy olyan világba, ahol egy kisfiú egyik napról a másikra, vagy talán már jóval korábban királyfivá válik. A történet főhős egyébként egy hétköznapi kisfiú, aki azt képzeli magáról, hogy királyi rangot visel, viszont erről nem beszél senkinek, hiszen vannak dolgok, amiket az ember ugye inkább megtart magának, legalábbis egy darabig, hiszen a fantázia világ akkor válik igazán különlegesé, amikor már nem csak magányosan birtokoljuk, hanem van kivel megosztani. Szóval a képzelet szülte birodalmában ott rejtőzik a gyermeki magány, és az a természetes vágy, hogy legyen valaki, akivel bizalmasan megosztja az ember legféltettebb titkait. Török Sándor meséje, tehát mától egészen október 1-ig 13 részen át hallható a Csukás Meserádióban, hétköznaponként 7 órától. Az ismétlések pedig másnap reggel 7-től szintén meghallgathatók. Itt a Petőfin pedig szintén segítünk a szárnyalók képzelethez, ezúttal Roy és Ádám, valamint Péli Barna közös dalával. Emlékszel még erre? Na milyen emlékek jönnek elő? Feketén

Petőfit hallgatod itt minden magyar. Tegnap pedig elindult a biztonság hete, az ehhez kapcsolódó programok pedig az egész országot lefedik. A rendőrség és a partner szervezetek szakemberei országszerte tehát kitelepülésekkel, bemutatókkal és ismeretterjesztő programokkal várnak. Közülük kiemelkedik a Széchenyi István Egyetemen egyébként már negyedik alkalommal megtartott győri közlekedésbiztonsági konferencia, valamint a Tolna megyei rendőr főkapitányság rendészeti igazgatóságának szekszárdi szakmai tanácskozása és kiállítása, melynek címe Kézben tartott biztonság akkor és most. A Biztonság Hete programsorozat üzenet egyébként nagyon egyszerű, a biztonság közös ügyünk. Egyetlen szabály betartása, egyetlen körültekintő döntés, egyetlen időben feltett kérdés vagy figyelmeztetés is életeket menthet. A szervezők egyébként azt szeretnék, hogy a Biztonság Hetének látogatói ne csupán élményekkel, hanem olyan tudással is távozzanak, melyet a mindennapi közlekedésben is alkalmaznak, és így maguk is a biztonság nagyköveteivé válnak. A szervezők egyébként kiemelten foglalkoznak a Biztonság Hetén a biztonságjöv helyes használatával, az elektromos rollerek jelentette közlekedési veszélyekkel, a vonat tetejére mászással járó életveszélyes kihívásokkal, valamint az áramütés okozta súlyos égési sérülések megelőzésével. És a Biztonság Hetének van egy záró rendezvénye, az Európai Mobilitási Hét, erről is mindjárt többet megtudhatsz itt a Petőfi

Petőfi Rádió, minden magyar is micsoda kellemes időjárás ma délután. A reggelek még hűvösek, viszont holnap, hogyha esetleg munkába, suliba vagy ügyintézni, biciklivel indulnál, akkor ne feledd, hogy bringás reggelivel készülnek. 7 és 9 óra között Budapesten a Városháza Park Molbubi állomásánál, az Európai Mobilitási Hét kezdetén, tehát néhány perce, ha meg tudsz állni, felkaphatsz egy péksüti gyümölcsöt, üdítőt az útra, és mehetsz is a dolgodra. Tegnap ugye elindult a biztonság hete is, itt a cél közös. Szeretnék felhívni a figyelmet a balesetek megelőzésének fontosságára, erősíteni a tudatos és szabálykövető közlekedést, és hozzájárulni ahhoz, hogy minél kevesebben váljanak baleset áldozatává. Országszerte tartanak bemutatókat, ismeretterjesztő programokat és kitelepülésekkel is várnak. A biztonság hete idei záró rendezvényeként pedig az Európai Mobilitási Hét autómentes hétvégéje szolgál. A Kálvin tértől a Fővám térig, a Szabadság hídon, a pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is várnak majd járműkiállítással, kerékpár és roller tesztelési lehetőséget.

0: lehetőséggel, szakmai, családi, gyerek, illetve közösségi programokkal, valamint gasztrósétánnyal. A megújult MOL Bubit is ki lehet próbálni, a Műegyetem rakparton pedig a hétvégén a közlekedés biztonsági és az esélyegyenlőségé lesz a főszerep. 0630 30 30 380, ezen a számon pedig ne feledd, te is mindig informálhatsz minket, hogy hol van esetleg fennakadás a közlekedésben, jelez, és Szoller is felkészül, mindjárt ezzel folytatjuk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Drágám, az a tányér a dédié volt.
6: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: összes magyar zenét online is. Petőfiradio.hu. Jörmoson, Sopron vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar is, ahogy ezt feltérképeztem, mintha visszatért volna az emberek életkedve. Hát az időjárás nagyban befolyásol minket, a folytatásban a Petőfi csúcsban pedig Szikora Tomi gondoskodik a jó hangulatról és játékról, hiszen ma is készül Petőfi ajándékcsomaggal, figyeld a részleteket. Én most búcsúzom, jön kellemek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: a 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását. 5 év szünet után újraindulnak a lemezjátszó estek. Folytatódik a kellemes őszi idő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Lerobbant egy autó a 21-es főúton Pásztó térségében. A 27-es kilométernél Jobbágyi felé csak a belső sáv járható. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt lezárták. A forgalmat elterelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányi több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselők szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is szerintük csupán látszat intézkedés, ezért továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárút van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Újraindulnak a lemezjátszó estek. 5 év szünet után a budapesti B32 galéria és kultúrtérben újra egy-egy ismert magyar könnyű zenei előadó mesél egy népszerű külföldi lemezről és a dalokhoz fűződő viszonyáról. Első alkalommal most pénteken Fekete Giorgio, a Carson Coma frontembere az Arctic Monkeys M című lemezét kommentálja, majd a folytatásban Molnár Tamás egy Muse albumról, Lábas Viki pedig egy Billie Eilish lemezről mesél.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos száraz idő várható, de néhol megnövekszik a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet, majd holnap estétől északnyugat felül egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkül, akár erős lökések is lehetnek. Éjszaka 8-15, holnap napközben 25 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 4 óra után menetrend szerint érkezem. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és menetrend szerint indítom majd a játékot, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyeretsz. Hogy hogyan? Az óra nyerős lágerével. Maradj velem, és hamarosan mondom a részleteket.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Az utakról.
1: Egész délután folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Várom az infokat és mondom is ezeket. Figyelem, a 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél. Jobbágyi felé csak a belső sávjárató. Tehát mindez a 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon. A 26-os főúton pedig Sajó keresztúr mellett egy műszaki hibás teherautó vesztegel. A Sajó-Szent Péter felé vezető oldalon a 8-as kilométernél csak a belső sávjárató, tehát mindez a 26-os főúton, Sajó-Keresztúr térségében, a 8-as kilométernél Sajó-Szent Péter felé csak a belső sávjárató. Na és neked mi az úti célod, merre vezetsz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból, Ózdról, Nagykállóból, Inácsról, hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Játszunk egyet? Játszunk egyet! Petőfi Rádiós ajándékcsomagért. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez lehet a tiéd, akkor, hogyha figyeled a zenék közötti felhívást, és hogyha meghallod, akkor várom az óra előadóját és a szám címét SMS-ben a 0630303380-on. Ha elég gyors vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádiós szlogenért cserébe pedig tér az ajándék. Igen, ilyen egyszerű. Fülej, a játék néhány perc és indul!

0: Igazán ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Tegnap például Eszter volt a leggyorsabb, hogy ma ki, őt mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink a szemeink, most te következel. Szia!
2: Szia, szia! Kassala Mónika vagyok, és az M5-ösön szerintem most történt egy koccanás kamion kontra Ford Transit. A leállóságban állnak, viszont kerülgetni kell a szilánkokat, ezért Ócsától kicsit be van dugulva.
0: Aha, melyik irányba? Kecskemét?
2: Kecskemét felé, aha.
0: Oké, tehát M5-ös, Ócsa, Kecskemét felé ott baleset, ugye?
2: Igen, igen, a leállósában vannak, de elég sok a szilánk meg a gumidarab, úgyhogy kerülgetnek, ezáltal lassul a forgalom.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jelezted, vigyázz magadra, és
2: igazán
0: jó utat kívánok.
2: Szép napot,
0: neked
2: köszönöm,
0: is. Szia.
2: Szia, szia.
0: Várom a további infokat is, az egész országból, Sárbogárdról, Kőszegről, Nyéklátházáról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Mindenki. De mint hogy mindig, ma is a leggyorsabb üzenet küldő kaphat esélyt, aki tudja a Petőfi Rádió szlogenjét. Már is őt hívom.
1: Igen, tessék.
0: Háló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Edit vagyok.
0: Edit, tudod, hogy miért hívlak?
1: Játék miatt?
0: Játék miatt, mert úgy tűnik, hogy mindenkinél gyorsabban pötyögtél.
1: Ú, de jó.
0: És mindenkinél gyorsabban pötyögtél, de nekünk az óra nyerős lágerész. Mi volt ez?
1: A 4-es sliptől az üzenet a távolból.
0: Tökéletes. Már csak egy dolgot kell kérdeznem, hogy tudod-e, és hogy mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Edit, gratuláltam már neked korábban? Nyertél már nálunk?
1: Még nem.
0: Akkor itt az ideje, hogy megtegyem, mert gratulálok! Nyertél!
1: Szuper! Köszönöm szépen!
0: És mióta pályázol a nyereményre a Petőfi Rádiós ajándékcsomagra?
1: Hát egy ideje már.
0: Próbálkoztál kitartóan, igen, küldted, igen, az SMS-eket?
1: Igen, próbálkoztam.
0: De hát nem szabad feladni, mert mint ahogy téged is utolért a szerencse, mást is utol fog érni, úgyhogy gratulálok, postázzuk majd neked az ajándékcsomagot, ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótásket tartalmaz.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen!
0: Miközben hallgatod a játékot, mit szoktál ilyenkor csinálni délután 4 és 5 között?
1: Hát most éppen főzőcskézek.
0: Aha, készül a vacsi?
1: Igen.
0: És mi lesz a menü?
1: Gombaleves és rakott cukini.
0: Na, szuper. Hát akkor jó főzőcskét neked, én pedig akkor a főzéshez játszom a következő dalt itt a Petőfi Rádióban, mert meglepünk az Analóg Balaton zenéjével, ez a könnyű.
1: Szuper, köszönöm.
0: Figyelem, játék holnap délután is lesz, 4 és 5 óra.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Örülök, hogy így kedd délután is együtt dolgozunk, vagy együtt dolgoztunk. Még jobb hír, hogyha te már végzel. Én pedig útközben is veled vagyok, és hazakísérlek, mert a délután a legnagyobb magyar zenékkel az igazi. Például mindjárt napsütésben játszom ezt a dalt, The Bieber's Sun is Shining.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
5: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Megválasztották az új alkotmánybírókat. Budapest adhat otthont a labdarúgó konferencia liga döntőjének 2029-ben. Folytatódik a kellemes őszi idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M0-ás autóút keleti szektorán, Pécel térségében az M4-es autóút felé, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomtól Solymár felé, és az 51-es főúton Taksony elkerülő szakaszán az 510-es főúti csomópont felé. A 21-es főúton Pásztó térségében a 27-es kilométernél reggel óta egy lerobbant autó vesztegel a Jobbágyi felé vezető oldalon, továbbra is csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Csaknem 2/3-ával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését, az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át munkába, iskolába igyekvőket holnap a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A holnap kezdődő Európai Mobilitási Héten a MÁV belföldi járatain díjmentesen szállíthatók a kerékpárok. A hét zárónapján, szeptember 22-én lesz az autómentes világnap. Ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a vonatokra és a távolsági buszjáratokra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos száraz idő várható, de néhol megnövekedik a felhőzet. Hajnalban átmenetileg kött képződhet, majd holnap estétől északnyugat felől egyre több felé fordul elő eső, és a szél is megélénkül, akár erős lökések is lehetnek. Éjszaka 8-15, holnap napközben 25 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra után is megígérhetem, hogy gondoskodunk a hangulatról itt a Petőfi Rádióban. Sőt, még jobb lesz a hangulat munka után. Veled vagyok és hazakísérlek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Mindjárt itt a Kuplung zenekar és a Zaporozsec egy-egy dala. A kezdés pedig a Bieber szép. Sunny Shining.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: új zene a Petőfi Rádiós lágerlistájáról. Itt a Carbon Fools és a Johnny Lost a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről, hogy tudd, hogy hol mi a szitu. Hallgatóink jelezték korábban, hogy baleset volt az M5-ösön Kecskemét felé Ócsa közelében, hogy most mi a helyzet, tehát az M5-ösön Ócsa közelében Kecskemét felé. Van-e még fennakadás a korábbi baleset miatt? Várom az infókat. Ami fix, hogy jelenleg a 8-as főúton van forgalomkorlátozás Vasvár és Rába hídvég között a 149-es kilométernél. Itt baleset miatt csak egy sávon megy a forgalom, tehát mindez a 8-as főúton Vasvár és Rába hídvég között a 149-es kilométernél. A 26-os főúton pedig Sajó keresztúr mellett egy műszakhibás teherautó vesztegel Sajó-Szentpéter felé a 8-as kilométernél. Itt csak a belső sávon megy a forgalom, mindez tehát a 26-os főúton Sajó keresztúr mellett Sajó-Szentpéter felé a 8-as kilométernél. Várom a további közlekedési infokat, tényleg mindenkire számítok, és adj hírt Szent Gotthárdról, Besenyőtelekről, Mária Pócsról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Nem állunk meg, nyomjuk a pedált a folytatásban is. A zenék útját például mindjárt a Fall Out the Blue és Tideni közös dala folytatja, rendben lesz. Előbb viszont vágta a Magas Egyi Underground-dal. Hol máshol, mint a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió minden magyar. Az Iver and the Parasol után már is váltunk, nem csak tempót, hanem stílust is, hiszen következik Szája Noé dala, az Under the River. A dal, amely arról az érzésről mesél, amikor próbálsz tovább menni, közben pedig még mindig ott vannak benned azok a dolgok, amik miatt nem tudtál tovább lépni, elengedni, amikor valaki elmegy, te pedig ott maradsz a kimondatlan mondatokkal, kérdésekkel, és valahogy próbálod összerakni magad. Itt az Under the River.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ha a holnapi időjárás előrejelzést nézem, akkor konkrétan olyan, mint a mai nap, tehát Ctrl-C, Ctrl-V, 26 fok lesz majd délután és napsütés vár ránk. Csütörtökön viszont hidegfront érkezik, így megerősödik a szél, és záporok is lehetnek csütörtökön és pénteken, 23 fok lesz, a hétvége pedig ismét napsütést és 25-26 fokot ígér majd. Mindezt tehát a jelenlegi előrejelzések szerint.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok a GPS, aki jelzi, hogy hol mi a szitu a forgalomban, ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, 20 percenként mondjuk a legfrissebbeket. Baleset van az N4-esen, Törökszent Miklós felé a 23-as kilométernél, nagyjából az M0-as autóti csomópont előtt. Itt csak a külső sávjárató, tehát baleset az N4-esen a 23-as kilométernél, a Törökszent Miklós felé vezető oldalon. Baleset történt a 8-as főúton, Vasvár és Rába hídvég között a 149-es kilométernél. Itt a forgalom csak egy sávon halad, tehát baleset a 8-as főúton, Vasvár és Rába hídvég között a 149-es kilométernél. A fővárosban baleset történt a 10. kerületben a Gyömrői úton a Kőér utca közelében, tehát mindez a 10. kerületben a Gyömrői úton a Kőér utca közelében, és tart a műszaki mentés a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi út felé, az Üllői út előtt, ahol a külső sávon volt korábban baleset, mindez tehát a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi út felé az Üllői út előtt a külső sávban, ezért van a környéken torlódás. Várom a további közlekedési infokat, a legfrissebb helyzetjelentéseket az egész országból, Ceglédről, Dunaújvárosból, Móról. Hív most 061-759-6060, mindenhol együtt vagyunk.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Szeptember 15-én a boldog névnapot kívánunk az Enikőknek és a Melittáknak. Lebb meg őket rajtunk keresztül egy magyar zenével. Sőt, add meg a telefonszámukat, és majd én felhívom őket a nevedben. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Addig mindjárt itt a Belga és a...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Rádióban Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását. 5 év szünet után újraindulnak a lemezjátszó estek. Folytatódik a kellemes őszi idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán az M0-as autóúti csomópont előtt baleset történt, a 23-as kilométernél csak a külső sáv járható. A 8-as főúton Vasvár és Rába hídvég között ugyancsak karambol miatt a 149-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A 24-es főúton Gyöngyös térségében egy autó motorossal ütközött, a 11-es kilométernél teljes az útzár. A 21-es főúton Pásztó térségében a 27-es kilométernél reggel óta egy lerobbant autó vesztegel a Jobbágyi felé vezető oldalon, továbbra is csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. Zseppénznek nevezte a havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. A Fidesz továbbra is a védektárak visszaállítását szorgalmazza. Hárman meghaltak, egy ember pedig megsérült egy lövöldözésben Isztambul történelmi belvárosában. A tragédia egy bevásárlóközpontban történt, ahol vita támadt egy üzlet tulajdonosa és vevője között. Sajtóinformációk szerint a lövöldözés a nagybazártól nem messze egy pénzváltónál történt. Egy gyanúsítottat őrizetbe vettek. Idehaza új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobilhálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Újraindulnak a lemezjátszó estek. 5 év szünet után a budapesti B32 galéria és kultúrtérben újra egy-egy ismert magyar könnyű zenei előadó mesél egy népszerű külföldi lemezről és a dalokhoz fűződő viszonyáról. Első alkalommal most csütörtökön Fekete Giorgio, a Carson Coma frontembere az Arctic Monkeys M című lemezét kommentálja, majd a folytatásban Molnár Tamás egy Muse albumról, Lábas Viki pedig egy Billie Eilish lemezről mesél.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos száraz idő várható, de néhol megnövekedik a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet, majd holnap estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkül, akár erős lökések is lehetnek. Éjszaka 8-15, holnap napközben 25 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 6 óra után is számíthatsz ránk, és lüktet a délután a legnagyobb zenékkel. Magyar kedvenceket játszok egymás után. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Spoilerezek, az Imago Mundi, az Unnamed Barbies és az Ári Mafia tuti jönnek, a kezdés pedig a belgáé. Egyszer fent, egyszer le.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenék.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Itt az egyik új kedvencünk. Marci kérdezte tőlünk Viberen, hogy mi ennek a dalnak a címe. Hát igen, lehet, hogy még a Shazam sem ismerte fel, annyira új. Imágó Mundi, semmi sem ugyanaz. Ezt hallottad nálunk a délutánban itt a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha egy fárasztó munkanap után éppen hazafelé tartasz, akkor mint hogy mindig ma is együtt vagyunk, és dolgozzunk össze. Várom a közlekedés infokat, és mondom is ezeket. Baleset van az M4-esen Törökszent Miklós felé, az M0-ás csomópontja előtt a 23-as kilométernél. Csak a külső sávjárató, ezért 3 kilométeres a dugó. Tehát baleset az M4-esen Törökszent Miklós felé a 23-as kilométernél, az M0-ás csomópontja előtt. A 24-es főúton Gyöngyös térségében egy személyautó és egy motoros ütközött össze, teljes útzárban jelenleg a 11-es kilométernél. Tehát baleset Gyöngyös térségében a 24-es főúton, a 11-es kilométernél teljes útzár. A 21-es főúton pedig Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél Jobbágyi felé csak a belső sávjárató. Tehát egy műszakhívás autó vesztegel Pásztó térségében a 21-es főúton, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon. Na és nálad? Mi az úti cél? Merre tartasz? Az egész országból gyűjtöm a közlekedési infokat. Rád is számítok. Adj hírt Csengerből, Balmazújvárosból, Dunaföldvárról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Közben, ahogy frissítettem az SMS falunkat, Nóri írt nekünk, hogy Tomi, hogyan szerezhetek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? A dolog full egyszerű, játékot minden munkanap délután 4 és 5 között indítok, és amikor meghallod az óra nyerős lágerét, akkor küld el az előadóját és a szám címét SMS-ben. Aki a leggyorsabb őt visszahívom, egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe, holnap délután 4 és 5 között nyerhetsz Petőfi Rádiós ajándékcsomagot.

0: vége.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Ott segítünk, ahol csak tudunk. Veszti jelezte nekünk Viber üzenetben, hogy sziasztok, van egy elveszett rendszám a 47-es főút 169-es kilométerre közelében, Orosháza elkerülő szakaszán. A szallagkorlátnak van támasztva a következő rendszám, RKZ415, Robert Károly Zoltán 415. Ha ez a te rendszámod és elhagytad, akkor jelentem, megtalálták, ott van a 47-es orosházi elkerülő szakaszán, a 169-es kilométernél. Veszti jelezte nekünk. Köszönjük szépen, bárkinek bármiben segíthetünk, várom az üzeneteket, 061 759 6060 a telefonszám.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Holnap, hát nem lesz olyan meleg, mint 1947-ben, akkor a melegrekord 36,2 fok volt, de azért így sem panaszkodhatunk. 26 fok napsütés, ez vár ránk a hét közepén, viszont csütörtökön hidegfront érkezik, lehűléssel, záporokkal, zivatarokkal, 23 fokkal, viszont ahogyan nézem a hétvége előrejelzését, ott is kellemes napos, kiránduló idő lesz majd 25-26 fokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Szeljük a kilométereket, én veled vagyok, és elkísérlek A-ból B-be. Hello a mikrofonnál, Szikora Tamás. Folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban garantálom, hogy a leggyorsabban tőlünk kapod az utak híreit. Baleset van a 24-es főúton Gyöngyös térségében, egy személyautó és egy motoros ütközött össze a 11-es kilométernél. Ezért van tehát forgalomkorlátozás Gyöngyös térségében a 24-es főúton a 11-es kilométernél. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában, a Krisztina körút felé, a Déli pályaudvarnál a belső sávban, tehát mindez a Déli pályaudvar közelében az Alkotás utcában a Krisztina körút felé, illetve a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi út felé, a Kőbányai út előtt szintén baleset van a belső sávban, mindez tehát a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi út felé, a Kőbányai út előtt. És neked mi az úti célod? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból, rád is számítok, és adj hírt Pásztorról, Szabadszállásról, Székesfehérvárról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Az irányítást viszont hamarosan rád bízom, 7 és 9 között menetrend szerint élő kívánságműsor a Petőfi Rádióban. Az üzeneteket várom, akár Viberen, ingyenes Viber üzenetben, vagy csörges a 061-759-6060-on. Most az Orevoár dala közben, itt a Csillagból fény.
2: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem

0: Petőfi Rádió minden magyar. Mögöttünk Lauri Dala, a Pára. És hogy mi legyen a következő zene, ezt te is megmondhatod. 7 és 9 között élő kívánságműsor. Hívd fel most 061-759-6060. A következő dalt Ágota választotta a férjének Zsoltnak megismerkedésük 5. évfordulója alkalmából. Ákos, ember maradj!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását, döntöttek a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is. A reggeli köd után napos száraz időre számíthatunk.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 24-es főúton Gyöngyös térségében egy autó motorossal ütközött. A 11-es kilométernél teljes az útzár. A 21-es főúton Pásztó térségében a 27-es kilométernél reggel óta egy lerobbant autó vesztegel a Jobbágyi felé vezető oldalon. Továbbra is csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, vagyis összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké több mint 25%-kal nő novembertől. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a dízel kompenzációt, és továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazza. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel is. Az üzletember cége az Indotek Group közleményben reagált, amelyben azt írják, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Mayer Bernadett Mami Blue című filmje nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. Bár a filmszemle már szombaton véget ért, a közönségdíjra beérkezett szavazatokat mostanra összesítették.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány, 26 fős névsorának tagja az Alaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, 2 védő, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga döntőjét, ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőnek házigazdája, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már a stadionban. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezető testületének budapesti ülésén határozat született arról, hogy 2029-ben Nairobiban, 2031-ben pedig Münchenben rendeznek világbajnokságot. A 2 VB rendezésére összesen 4 pályázat érkezett be, a másik 2 kandidáló London és Róma volt. Köszönöm a figyelmüket!
2: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A hajnali köd feloszlása után napos, száraz idő várható, majd estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső. A szél a nyugati ország részben megélénkül, akár erős lökések is lehetnek. Holnap délután 24-29 fokra számíthatunk, éjjel 10-17 fok közé hűl a levegő.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Mindenki felkészült? Indul az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Mondd meg te, hogy melyik dal legyen a következő, és kinek játszam. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Nyitva a vonal, csörges most 061-759-6060 a telefonszám.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig várom az üzeneteket, sőt a műsor fordítva is működik, tehát hogyha megmondod nekem, hogy kit hívjak fel, milyen alkalomból és milyen üzenettel, akkor megteszem. Szóval a reakciója is hallható a rádióban, és talán így lesz igazi a meglepetés. Akár felköszöntetjük a névnapos Melitta és Enikő nevű ismerőseidet. De hogy most kinél csörgök, az remélhetőleg már is kiderül. Julcsit hívom. Apa súgott nekem egyébként, hogy adjak át egy szívhez szóló üzenetet Julcsinak és Aurórának. George üzenete a következő: apa szüntelenül gondol rátok, kis virágszálacskáim, és nagyon igyekszem, hogy újra együtt lehessünk. Puszi nektek. A következő dalatól a Csajoké, Julcsinak és Aurórának játszom ezt a zenét. BSV, Nagy Bogi, Always Be Mine.

0: Tomi már várja hívásod.
1: Háló, itt a Petőfi Rádió.
2: Balogné vagyok.
1: Késtok, kinek szóljon a következő dal?
2: Hát, kicsit csalódott a barátnőm, és ezért szeretném neki ezt elküldeni.
1: De miért csalódott? Miben csalódott?
2: Hát a kis szerelemben.
1: Aha, nem úgy jöttek össze a dolgok.
2: Így van, pontosan.
1: Na, de hát attól még nem adjuk fel, ez csak egy ilyen kis mély pont, és hát a mély után meg a magasságok következnek, úgyhogy...
2: Így van, egy metvágyt okozva.
1: Addig meg, hát ott vannak az ilyen barátnői, és küldenek neki számot a rádióban, hogy felvidítsák.
2: Pontosan, így van.
1: És mióta barátnők egyébként?
2: Hát, mondjuk 10 éve.
1: Na, hát az nagyon szép szám, tényleg. Tehát mondhatni már, akkor családban van.
2: Majdnem igen.
1: Akkor meglepjük most őt itt a Petőfi Rádióban.
2: Nagyon aranyos, nagyon szépen köszönöm, hogy felvette a telefont.
1: Ez csak természetes, szép estét kívánok.
2: Viszont kívánom.
1: Bagos Ibrádiós Company, visszajövök, ez következik a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban. Na és kinek játszom a következő dalt? Várom, hogy hívj.
0: Petőfi Rádió kívánság műsor Szikora Tamással.

0: 0630 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet, például Misi csatlakozott hozzánk, Adriennek szeretné címezni a következő dalt, ugyanis már nagyon rég találkoztak, messzire keveredtek egymástól, de ő nagyon sokat gondol rád, és mindig örül, amikor beszéltek. Szóval Misi küldi Adriennek a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer közös dalát, ez a Gyere kicsi. Mindjárt játszom. Előbb viszont, ami már indítva, Kovaszki meg a Bega Horváth Tamás Fehérholló. Csaba írt nekünk Viber üzenetet. Hello Tomi, Veszprémből utazunk haza Kiskunmajsára egy tartalmas közművelődési szakmai napról. Szeretnék a fáradt

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Én vagyok a telefonközpontos. Hello, ki a következő?
3: Hello, Tamás, Gábor vagyok.
2: Hello, szia Gábor. Hogy vagy?
3: Hát úgy helyek közel most várom a 10-ét.
2: 10-ét? Hát az még elég sokára van, mert most 15-e van.
3: Igen, de október.
2: Igen. Azért mondom, hogy ez még elég sokára.
3: Akkor fogják kiszerelni azt a akármit a lábomból.
2: A mész ilyen kontrollra.
3: Igen, sajnos, de hát gyenge vagyok.
2: Pihenges addig, jó pihenést kívánunk.
3: Hát köszi szépen, egy jó számot tegyél fel a barátaimnak, jó?
2: Uh-huh. Kiknek pontosan a keresztnevüket elárulod?
3: Hát vannak sokan. János, András, Árpád.
2: Aha, és ki látogatott meg téged legutóbb? Kivel találkoztál legutóbb?
3: A János barátom jött be, hát meg a húgom.
2: Na, akkor nekik játszok zenét, jó?
3: Jó, köszi szépen.
2: Andi és Márk is ezt a dalt választotta, így itt a Pilbaker és a Patópál úr a

0: 0-6-7-59 60-60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig ez a kívánság műsor, amelyben most fordulunk, fordul a kocka, valakit én hívok fel, Kata megbízásából telefonálok már is. Lackónál. Halló, szia Lackó, meglepetés a Petőfi Rádióból, én Szikora Tamás vagyok. Ez pedig az élő kívánság műsor, és kaptál egy üzenetet a rádióban. Átadhatom ezt neked?
3: Igen.
2: Ugyanis állítólag nagy nap ez a mai.
3: Igen.
2: Mert?
3: Igen. Hát, mert szerelmem már 2 éves. Fordulónk van, úgyhogy nagyon imádjuk egymást.
2: Pontosan, Kata súgott nekem, hogy ma vagytok együtt 2 éve. Ő kért, hogy hívjalak fel téged, és hogy mondjam el neked így országvilág előtt a rádióban, hogy imád téged, együtt örökké veled szeretne élni, és köszönöm szépen, hogy vagy nekem.
3: Tündél vagy előtte.
2: Te mit szeretnél neki üzenni?
3: Hát nagyon imádom. Töretlenül 2 éve, kezdettől fogva, és szerintem életem végéig.
2: 2 éve volt életetek első randia, vagy honnan datáljátok ezt a mai dátumot?
3: Pontosan.
2: És hol volt a randi?
3: Hát Csákvár, egy nagyon jó kis fagyizóban. Volt az első. Előtte egy hét telefonálás, már és onnantól töretlen szerelem.
2: Akkor levett a lábadról, meg hát te is őt?
3: Le. Itt ő mellettem amúgy, mindjárt jó megkicsitatom.
2: Na hát én nagyon remélem, hogy most a második évfordulón is együtt ünnepelünk, meg hát majd akkor nem tudom, a 20-on is ünnepeljünk együtt, jó? Én ezt kívánom nektek.
3: Mindenképpen. Akkor én fogok jelentkezni.
2: Oké. Én pedig a következő dalt is nektek fogom játszani. Berkes Olivér rólad szól. Ez következik a Petőfi Rádióban, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Legyen szép estétek, és legyetek sokáig boldogok.
3: Köszönöm.
2: Hello, szia, ciao.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Tomi, Nonno vagyok, ez már egy SMS. Attilának üzenem, hogy emlékszel még Siófokon a lakatunkra? Meg fogjuk nézni újra. Wow, igen, nagyon sok városban lehet ilyen szerelmi lakatot tenni, és hát milyen jó, hogy akkor visszamentek és megnézitek, úgyhogy gratulálok hozzá, hogy együtt vagytok és legyetek nagyon sokáig boldogok. Sziasztok! Én a Dömötör családnak szeretném küldeni a következő számot. Ez az üzenet Dömötör Sándornétól jött. És amely kinek játszom a következő dalt, azt már nem én mondom, hanem te, aki a 061-759-6060-at hívta.
3: Csengerből Bakkantal vagyok.
2: Szia Antal, hello Csenger! Milyen az idő nálatok?
3: Sötét van és jó idő van.
2: Na, hál' Istennek, most még ilyen kiülős, nem? Vagy nem tudom hány fok van, gyorsan ráfrissítek. 20. 17-20. Az egész kellemes, nem?
3: Egész túlzető, főleg ha egész, ez akkor kint kell ülnöm Nyíregyháza alatt.
2: Ja, igen, mit csinálsz?
3: Biztonsági őrködöm.
2: És kint vagy a szabadban?
3: Hát a kocsimba ülök.
2: Aha, hát akkor egész este mehet a kocsi, meg mehet azért benne a fűtés.
3: Hát nem kell még szerencsére.
2: Nem?
3: Elég egy vékony takaró, igen.
2: Aha, na, jól van akkor. Azt hittem, hogy leül hajnalra annyira az idő, hogy kell már
3: hát a fűtés. Reggel már hidegebb van, uh-huh. Az biztos, hogy reggel rá kell egy kicsit indítani, hogy melegem legyen.
2: Aha, na és akkor milyen dal csinálna hozzád hangulatot oda a kocsiba?
3: Figyelj, csak nem is nekem kellene hangulatot csinálni, hanem üzennék, vannak a teherautósofőrnek, aki majdnem megölt ma kétszer, a csengeri körforgalomból kifele jövet, és a Pátyod a következő falu belterületén kétszer elében csapott, és bevágta előttem mindkétszer a féket. És ezt azért csinálta, mert külterületen, mivel betört a szélvédőmet elől, megelőztem, és meg akartam a következő faluba állítani.
2: És nem állt meg neked?
3: Nem állt meg, sőt, eliben vágott, és majdnem belegyomott kétszer egymás után az a hirtelen fékezéssel a kocsi orra előtt,
2: Jézusom.
3: Az árokba, Pátyod belterületén. Úgyhogy ennek a sofőrnek szeretném üzenni, hogy a saját életével játszon, ne azokkal, akik próbálnak normálisan munkába menni, és közlekedni.
2: Hát ezt még elképzelni is rossz volt. Figyelj, biztos, hogy magyar rendszáma volt?
3: Igen, ez magyar rendszám volt.
2: Jó, hogy jelezted meg, hát jó, hogy nem történt bajot. Aztán hát reméljük, hogy nem jársz legközelebb így, meg hogy más sem. Köszönöm, hogy hívtál.
3: Oké, és köszönöm.
2: Kitartás az éjszakában
3: jó,
2: neked.
3: Jó estét nektek, köszönöm.
2: Szia. Hello. 8 után V Nagy Réka daraszol elsőként. Itt a Nézre.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását. 5 év szünet után újraindulnak a lemezjátszó estek. Folytatódik a kellemes őszi idő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé Pécel térségében az 52-es kilométernél egy meghibásodott jármű miatt lezárták a középső sávot. A 24-es főúton Gyöngyös térségében egy autó motorossal ütközött, a 11-es kilométernél teljes az útzár. A 21-es főúton Pásztó térségében a 27-es kilométernél reggel óta egy lerobbant autó veszteg el a Jobbágyi felé vezető oldalon, továbbra is csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, vagyis összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké több mint 25%-kal nő novembertől. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közölte, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel is. Az üzletember cége az Indotech Group közleményben reagált, amelyben azt írják, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Idehaza új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Újraindulnak a lemezjátszó estek. 5 év szünet után a budapesti B32 galéria és kultúrtérben újra egy-egy ismert magyar könnyű zenei előadó mesél egy népszerű külföldi lemezről és a dalokhoz fűződő viszonyáról. Első alkalommal most csütörtökön Fekete Giorgio, a Carson Coma fontembere az Arctic Monkeys M című lemezét kommentálja, majd a folytatásban Molnár Tamás egy Muse albumról, Lábas Viki pedig egy Billie Eilish lemezről mesél.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A hajnali köd feloszlása után napos, száraz idő várható, majd estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső. A szél a nyugati ország részben megélénkül, akár erős lökések is lehetnek. Éjszaka 8-15 fok közé hűl a levegő, holnap 24-29, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Náluk 9-ig tart a kívánság műsor, tehát még van közel 60 perced, hogy megírd, hogy kinek játszom a következő dalt, és mit üzennél. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Írásos formába ide írj, SMS-t vagy Viber-t 0630 30 30 380.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

0: és a felejthetetlen slágerek.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, hogy ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek.
2: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: 0630 70 90 60. Tomi már várja hívásod.
1: Ezen a számon pedig a közlekedési infokra is számítok, hiszen nagyon sokan vezetünk együtt. Figyelem, az M0-ás keleti szektorán Pécel térségében az M5-ös felé lerobbant egy autó az 52-es kilométernél. Mindez tehát az M0-áson Pécel térségében az M5-ös felé, ahol lerobbant egy autó a középső sávban az 52-es kilométernél. Ez a legutóbbi infunk, de várva még frissebb helyzetjelentéseket is. Vicky írt nekünk, hogy ők is utazás közben hallgatják a Kívánság műsort. Suli után még külön óra volt, edzés, és a lányára nagyon büszke, így Laura, neked küldi ezt a dalt.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ez egy Viber üzenet. Hello Tomi, Snowmannek üzenem, hogy nagyon hiányzik a lelkitársam. Üzenít Caca. Szia Tomi, Kata vagyok, a páromnak Józsinak szeretném küldeni a következő számot. Üzenem, hogy kitartás, pihenjen sokat. Nemrég ért haza a melóból. Sok puszit küldök neki. Írja tehát Kata, és Józsinak címzi a következő dalt. Sziasztok, öcsémnek szeretnénk kedveskedni Krisznek a következő dallal. Kitartást kívánunk neki, puszi a nővéreid. És ami kinek játszok zenét, azt már te mondhatod, hello?
3: Hát igazából így magamnak szeretnék.
2: Csak úgy, vagy mit csinálsz?
3: Dolgozom közben.
2: Na hát akkor együtt melózunk, a következő dallal meglepünk.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Szia! Visszatért a spártai is, aki Szilvinek a Hásas tanyára címzi a következő dalt. Filó új zenéje következik most a kívánság műsorban, a dal, amely nálunk debütált egy országos rádió premier keretében. Azt a kutya mindenit. Ezt

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Telefonszámunk pedig 061-759-6060. Te következel.
3: Szeretnék dalt kérni az apukámnak.
2: Mit szeretnél apának üzenni?
3: Azt nagyon szeretem, és hogy jó étvágyat neki.
2: Na és mi a menü?
3: Pizzát.
2: Otthon sütöttétek, vagy rendeltétek?
3: Étteremben vagyunk.
2: Ja, étteremben vagytok, és akkor ott az étteremben is a Petőfi Rádió szól?
3: Igen.
2: Akkor Vacsi mellé tiétek a következő dal. Köszi, hogy hívtál.
3: Oké, köszönöm.
2: Sorry, ez Király Viktor új dala.
1: Ez

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 061-759-6060 a kívánság vonal, Olivier a vonalban. Nálatok mi a program?
3: Osztálykiránduláson voltunk Pécsen.
2: Na és mit csináltatok? Mit néztetek meg?
3: A Zsolnay negyedet meg körülnéztünk csak.
2: Aha, és ilyenkor, amikor szabad program van, akkor egyébként merre bandáztok, hogy hová ültök be a srácokkal?
3: Hát itt csak jártuk a város.
2: Most pedig úton haza, akkor elkísérünk titeket. Kösz, hogy csörögtél!
3: Köszi.
2: Azaria és a három kolty, ez a tiétek lesz, de érkezett hozzá Viber üzenet is, egyenesen Mesitől. Két kolléganőjével dolgozik még, 9-ig tart a műszak, a pékségben hallgattak minket egész délután. Vikinek és Amandának szeretné címezni a következő dalt, azt írta, mert megérdemlik. Persze, hogy megérdemlitek. Ez a Petőfi Rádió kívánságműsorában Azaria és a három kolty.
4: Jó pár év már benne, de több az, ami vár. Elő

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetem.

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Három, kopog a hajna, a fejemben már üvölt zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Marci üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a párjának Nikinek szeretne üzenni, hogy bár 10-ig dolgozol, de ő a kedvenc vacsiddal vár téged haza. Ez az egy óra már elrepül Niki kitartás a folytatáshoz. Pár perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megválasztották az új alkotmánybírókat. Szabotázs akció bénította meg a vasúti közlekedést Hollandiában. Folytatódik a kellemes őszi idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé, Pécel térségében az 52-es kilométernél egy meghibásodott jármű miatt lezárták a középső sávot. A 21-es főúton Pásztó térségében a 27-es kilométernél reggel óta egy lerobbant autó veszteg el a Jobbágyi felé vezető oldalon, továbbra is csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Idéglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz frakció a múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária főigazgató visszahelyezését követelte. Az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e termékekből származó állami bevételeknek. Novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Hollandiában szabotázs okozott jelentős vasúti üzemzavart. A műszaki hiba reggel az ország nagy részén megbénította a vasúti közlekedést. Mintegy 20 helyszínen találtak sínekre helyezett tárgyakat, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. A jelzők vörösre váltottak, a sorompók lezárva maradtak, emiatt fennakadások voltak a vasúti közlekedésben is. Egyelőre nem tudni, kik követhették el az akciót.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap a hajnali köd feloszlása után napos, száraz idő várható, majd estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső. A szél a nyugati ország részben megélénkül, akár elősülkések is lehetnek. Éjszaka 8-15 fok közé hűl a levegő, holnap 24-29, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Idén már 11. alkalommal kerül megrendezésre. Szeptember 18-a és 20-a között a Kerekdomb Fesztivál táján. E kapcsán ebben az órában a fesztivál alapító főszervezőjével, Oszkó Jakab Natáliával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és elindult az őszi fesztivál szezon, ami nyilván már egy másabb fesztivál szezon, mint amit a nyár mutatott. Most már hát elsősorban mondjuk úgy, hogy a bori a főszerep, és a kirándulási a főszerep, meg a különböző borvidékeké a főszerep. És hát már 11. alkalommal kerül megrendezésre a Tokaj hegyalján egy elég nívós fesztivál, a Kerekdomb Fesztivál, is már itt ül velem szemben a stúdióban. A fesztivál főszervezője, Oszkó Jakab Natália, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszönöm a meghívást, és hát üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ez így helyben volt, nem? Az ősz az másféle szezon, kicsit azért a szürethez is pakoljuk hozzá, meg a borhoz is, meg a mindenféle ilyen, hát kirándulások, meg sportos programok, ez mind van nektek.
2: Meg mindenhogy, mindenképpen valahogy lezárjuk, tudod, közösen ezt a nyári időszakot, rákészülünk a télre, nyilván ez már egy egyel nyugodtabb időszaka az életünknek, nagyon elkezdődtek a munka megbeszélések, ha valakinél kisgyerek is van, lehet, hogy már az iskola is elkezdődött, viszont ez szerintem egy klassz kis program egy hétvégére, Tokajhegy alján, Budapestről is egyébként olyan 2 óra maximum autóval a egyébként tája, ahol megrendezésre kerül 11. alkalommal a Kerekdomb Fesztivál. 160 programmal várjuk a látogatókat, 20 program helyszínen, és hát a felnőttebbeknek a 25 családi pincészet, borászat is ad programot.
1: Beszélünk majd a programokról, meg az egyéb lehetőségekről, meg mindenféle kirándulási lehetőségekről, amelyek ott vannak, vagy amikhez ti is hozzájárultok, vagy akár ti szervezitek, viszont Kerekdomb Fesztivál. Legutóbb, amikor beszélgettünk, az még a Művészetek Völgye kapcsán volt, ami szintén hozzád kapcsolódik. Kicsit tekintsünk vissza az időben, révedezzünk el a múltban. Milyen volt az idei Művészetek Völgye, Nati?
2: Nagyon klasszul sikerült. Többen is voltunk, mint tavaly, de azt hiszem mindenkinek tudtunk jó élményeket okozni, úgyhogy várjuk a következő évet, már szervezzük is, egyébként ötletelünk, és várjuk egyébként a látogatók ötleteit is.
1: És már akkor beszéltünk róla, hogy majd beszélünk a Kerekdombról, aminek a szervezésében akkor már nyilván benne voltatok. Pár héttel ezelőtt ért véget a Művészetek Völgye, akkor már minden meg volt a fejetekben? Vagy...
2: Abszolút, hiszen alapvetően ugyanúgy télen szervezzük meg a Kerekdomb Fesztivált, és májusban, amikor bemutatjuk a Művészetek Völgye programját, akkor a készül el a Kerekdomb Fesztivál programja is. Fel vannak kérve az előadók, és a völgy után amúgy is azért fáradt a csapat, úgyhogy arra azért nem vállalkoznánk, hogy teljesen nulláról szervezzünk meg egy fesztivált.
1: Mennyiben, vagy miben más egyébként a Kerekdomb, mint a Művészetek Völgye? Leszámítva azt, hogy egy nyári fesztiválról, illetve egy őszi fesztiválról beszélünk. A programoknak rövidebb, nyilván egy korlátozottabb programkínálat van ez alatt a 3 nap alatt, de egyébként minőségileg ugyanolyan csillagos ötös minőséget adtok. Egyébként nyilván gondolom zenei átfedések is lehetnek, az előadók között is lehetnek átfedések, tehát hogy ugyanabból a kalapból dolgoztok a két fesztivál kapcsán.
2: Természetesen, hiszen Quimby, Bohemian Betyárs, Párnograszt vagy Blaha Louisiana volt nálunk is a Völgyben is. Ugye 2016-ban indítottuk a Kerekdomb Fesztivált, és pont egyébként azzal hívtak el minket, hogy csináljunk táján is egy Művészetek Völgyét, de mi megpróbáljuk ilyenkor egyből elmagyarázni, a völgy az ott tud csak megvalósulni, Kapolcson, Taján, Dörögdön, Vigánpetenden, hozzátesznek az ottani emberek, az ottani táj, az ottani lehetőségek, de mondtuk, hogy eljövünk tájára, és nézzük meg, hogy mi van itt helyben, amit egyébként ugyanúgy egy ilyen összművészeti fesztivállá gyúrhatunk. Történeti nagyjaink fordultak meg, valahogy ez 1700-as években ez egy nagyon menő település volt. Körülbelül akkora hype volt körülötte, mint most így a Balaton felvidéki Köveskál körül. Kossuthot itt keresztelték, Rákócinak idehozattak angol-francia kisasszonyokat, itt tanítatták, Mikszáth Kálmán is itt írta a Különös házasságot. Volt saját nagy kávéházuk, sőt volt egy színháztermük is, az sajnos már nincs meg, de a kávéház az megvan. Gyakorlatilag megérkezel egy ilyen kisvárosba, romantikus macskaköves utcákkal, úgyhogy teljesen más érzete van ennek a fesztiválnak. Természetesen a Moment Spontán társulattal is találkozhatunk, vagy Márfi Márk előadását láthattuk a Völgyben is, de itt teljesen más környezetben, más mixben is valahogy onnantól kezdve, hogy kevesebb program van, hiszen 4200-hoz képest 160 történik meg. Nagyobb súlya van innentől kezdve az aktív programoknak, az Aktaleki Nemzeti Parkkal, a túrázásnak, vagy a dűlő túráknak, és nem is beszélve a borhagyományokról, melyekhez egyébként akár versben, akár zenében is kapcsolódunk, és hát az a sok-sok sztori, amit a családi pincészetekben hallasz, az szerintem egy könyvet is be tudna telíteni.
1: Az egyik kérdésemet félig meddig meg is válaszoltad, ami az lett volna egyébként, hogy hogy kerültetek kapcsolatba Tokaj-hegyaljával. Te egy aktív és tevőleges résztvevő, proaktív résztvevője vagy a kulturális életnek, és szerintem tipikusan az a személy, az a hölgy vagy, aki, hogyha elmegy valahová, és ott az megtetszik neki, akkor már járnak a gondolat, hogy mit tudnék én ide esetleg csinálni, amivel kicsit feldobom annak a területnek a kulturális életét, de akkor ez Tájó esetében nem így történt, hanem hogy ők hívtak el benneteket, vagy téged, hogy akkor esetleg tudnál itt csinálni valamit? Nem az volt, hogy elmentetek a családdal, hogy ó, ez mennyire jó, pont el tudok ott képzelni egy akármilyen gitáres, tehát ott éppen borkóstoló zajlik, hanem hogy ők kérték.
2: Nem, ők kérték, és ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy maga a település szólítson meg minket, hiszen egyébként pont emiatt látszik is a rendezvényen, hogyha látszik az, hogy mindenki oda teszi magát, kitakarítja a portáját, és ő is próbál kapcsolódni akár kóstolóval, akár egyéb kis programmal a fesztiválhoz, tehát kell az, hogy az az akarat a településből érkezzen, és együtt átbeszéljük a lehetőségeket, megnézzük azt, hogy milyen anyagi forrásokat tudunk megmozdítani a közönségen túl egyébként ehhez az egészhez, és úgy közösen dolgozni a településen lévő szereplőkkel, vállalkozókkal, és velük együtt megalkotni. Szerintem ez így működik, mint hogy csak én saját kútfőből kitalálnám, hogy mit is szeretnék itt egyedül csinálni. Ez egy közösségi szervezés.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszkó Jakab Natália, a Kerekdomb Fesztivál alapító főszervezője, mindemellé egyébként a Művészetek Völgye főszervezője is. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Kerekdomb Fesztiválon időzünk, már persze csak virtuálisan, hiszen a Kerekdomb Fesztivál alapító főszervezője Oszkó Jakab Natália ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia Nati.
3: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és volt egy ilyen elszólásod, hogy cirka 2 óra Budapestről autóval, na jó, de hát mire az ember odaér egyébként, a Zenélő úton átmegy, hogyha fel Nógrád felé
3: így
2: megy,
3: van.
2: Azért annyira nincs közel, mert szerencs után még elég sokat kell ott menni.
3: De abszolút 2 óra alatt én még a túloldalról is érkezve meg szoktam tudni tenni ezt a távot. Azért sok utat fejlesztettek, bevallom, én sem tudtam ezt, mielőtt egyébként tájára ennyiszer meg nem invitáltak volna ott az elején előkészíteni, és emiatt is tartom fontosnak egyébként ezt így behozni. Egyébként Kassáról is jönnek hozzánk, na onnan pedig 1 óra az út.
2: Hát
3: egyébként
2: ez közel van, persze.
3: Nyíregyháza, Debrecen, Egerből, sőt, mivel a műsorfüzetet egyébként elérhetővé tesszük a Művészetek Völgye Fesztivál alatt, egyébként Veszprém megyéből is érkeznek hozzánk. Illetve most ugye sűrített vonat és buszjáratok járnak, úgyhogy azzal is el lehet egyébként egész könnyen jutni hozzánk, és hát még jobban lehet a borral kombinálni. Sőt, igazából, ha mégis autóval érkeztünk, van egy fesztiválbusz, ami a környékbeli településekre is elvisz minket, Szerencsre, Rátkára, Abaújszántóra, vagy pedig Golopra is, vagy Mádra.
2: És pont ez lett volna a következő kérdés, hogy alapvetően Tája a központ, na de hát számtalan ilyen kis gyöngyszem település van ott a környéken, a Tokaj hegyaljáról beszélünk, hogyha valaki nem akar felmenni a nagy kopaszra gyalog, akkor nem muszáj, de ott a környéken azért lehet kalandozni programok, illetve települések között is.
3: Ez így van, alapvetően a kulturális programok, ez a 160 program inkább tájára van csoportosítva, de ott is több részére, pont azért, hogy aktivizáljuk is a közönséget is, de azért ne fárasszuk le. Lehet itt egyébként a Kolasz bányáját is meglátogatni, és a különböző talajrétegrendekről értesülni, és ott már akkor utána, ha bort kóstolunk, és a terroir szó lesz elénk vetve a bor mellé, akkor már is tudjuk, hogy egyébként milyen tufáról és milyen szerkezetről beszélnek egyébként előttünk a szomeliék és a borászok, és miért annyira különleges az a tájai bor. De van ugye a Quimby Bohemian Betyárs mellett Ferenci Gyuri, illetve Barabás Lőrinc, Kállelulugyi koncertünk, tehát a világzene is, könnyű zene is keveredik, van jazz koncertünk, illetve az evangélikus templomban még komoly zenei koncert is.
2: Tája a központ, ott vannak ezek a bizonyos zenei és kulturális programok, nyilván a település különböző részei. A Tokaj hegyaljáról beszélünk, illetve erről a borvidékről beszélünk, minden marad táján. Bármennyire is ott vannak ezek a kisebb, nagyobb és szintén borral foglalkozó települések, minden csak tája. A környékbeli települések ebből kimaradnak.
3: Egyelőre még építkezési fázisban vagyunk. Nagyon érdekes, mert ugye az előző témához is kapcsolódik. Amikor a Művészetek Völgye Fesztivál indult, szinte nem volt fesztivál Magyarországon. Most már szinte minden településnek van saját fesztiválja, úgyhogy kommunikációs szinten együttműködünk, meg hát szállásban nem fér el mindenki táján, úgyhogy ezért is jár a fesztiválbuszunk, viszont szereti mindenki a saját kis rendezvényén nevelgetni, szakmai szinten szoktunk együttműködni.
2: Azért a kérdés, mert hogyha azt a borvidéket veszem, akkor nyilván mindenkinek, ami először eszébe jut, az Tokaj. És Tokajról meg, hogyha az ember autóba ül, akkor negyed óra alatt már meg is érkezik tájára. Kirándulni lehet akkor, persze, hogyha
3: abszolút
2: az ember ott szeretne, de hogy ezek a települések nem úgy, mint a Művészetek Völgye kapcsán, hogy akkor összeálltak is egy nagy fesztivál lett, mindenki a sajátját kínálja.
3: Annyiban járjuk a környéket, hogy az Aktelekki Nemzeti Park túráival is sétálunk a környékben. E-bike túrák vannak itt is, úgyhogy velük is azért nem csak tája környékén maradunk, hanem igenis ellátogatunk a környező települése. Sőt, egyébként elviszük a látogatókat, aki szeretne evezni is a Bodrogra. Egy kis busz viszi el őket egyébként erre a klassz kis programra. Úgyhogy abszolút szeretnénk azt, hogyha az a látogató, aki eljött egy akár egy bogi koncertre, vagy egy színdarabot megnézni, ami lesz a Kerekdomb Fesztiválon, mégis azért lássa, hogy mennyire szép ez a környék, mennyi minden van még itt, ami esetleg nem fér bele a hétvégébe, és mindenképpen visszatérjen.
2: Tervek egyébként vannak arra, hogy a későbbiekben valamikor csináltok belőle egy ilyen Észak-Kelet-Magyarországi Művészetek Völgye-szerű fesztivált, vagy ez direkt célzottan, irányítottan marad ilyen kicsiben, ilyen kis gyöngyszemfesztivál.
3: Volt olyan év, amikor Golopot bevontuk például, meglátjuk egyébként, folyamatosan beszélgetünk a környékben, hogyha annyi látogatunk lesz, azért a 3 nap alatt kb. 6500-7000 látogatunk volt tavaly, ez napi 2000-et jelent. Annál a mennyiségnél még, főleg úgy, hogy tája valamikor egyébként 6500 fős nagy település volt, ott azért óriási tér van besétálni, tehát teljesen más a település nagyságrendje, mint Kapolcs vagy Vigánpetend. Emiatt, hogyha természetesen 10 000, napi 10 000 fölé megy a látogatottság, akkor abszolút érdemes majd a többi településre is átvinni őket.
2: 11. alkalommal kerül idén 2026-ban megrendezésre a Kerekdomb Fesztivál táján, ott Észak-Kelet-Magyarországon. Miért kerekdomb? Van ott valami domb, vagy tényleg egy kerekdombra épült a település?
3: Amikor kinyitottuk a dűlőtérképet, akkor ott olyan dűlőt kerestünk, ami nem áll művelés alatt. Ne lehessen minket egyből megvádolni azzal, hogy részrehajlóak lennénk, és biztos az a borász a mi barátunk. Úgyhogy megnéztük, és ez a név tetszett nagyon meg nekünk, a kerekdomb, és az a szép benne, hogy azóta egyébként most már valakihez került, és elkezdett rajta a szülőt termeszteni, sőt, tavaly már volt kerekdomb dűlős borunk is.
2: Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen település rész ott táján, aminek így ez van. A nevű kerekdomb.
3: Hiszen ugye magát a települést úgy kell elkezelni, hogy ahogy a dombok körülveszik, egy ilyen csíkokban, vagy tehát, ahol egy szülők vannak, ott dűlők vannak, és egyébként van ilyen programunk is, a dűlőtúra, hiszen felsétálsz egy borásszal, és ő elmagyarázza, hogy az a bor, amit mondjuk most éppen kóstolsz, az a tavalyi szüretelése ugyanezeknek a szőlőtőkéknek, és akkor el tudod képzelni, meg átérezni, hogy mi az a jellemző, ami itt utána megkóstolható abból a pohárból. De hát ezek a dűlők veszik körbe ezt a történelmi bortelepülést, itt mindig is foglalkoztak borászattal is, és hát egy gyönyörű, gyakorlatilag összképet is mutat az egésszel, a fantasztikus kis templomok és zegzugos utcák mellé.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Kerekdomb Fesztivál alapító főszervezője Oszkó Jakab Natália. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést. Csend.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Oszkó Jakab Natália, a Kerekdomb Fesztivál alapító főszervezője ül itt a stúdióban az A38-on velem szemben. Még egyszer köszöntelek, Nati, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Üdvözöllek.
1: 18-ától, ugye 3 napon keresztül Kerekdomb Fesztivál, idén már 11. alkalommal, és az imént említetted, hogy templom. Na, akkor kezdjük el a programokat felsorolni. Az a bizonyos templom, ami ott van táján, az elég fontos szerephez jut.
2: Igen, hiszen ott is komoly zenei koncertekkel találkozhatunk, illetve van eleve egy érdekessége, hiszen valamikor itt keresztelték Kossuthot, tehát ez azért egy történelmi légkörű templom, de lesz itt bachcellóest, kórusműveket hallhatunk, egyébként a Miskolci Zeneművészeti Kar diákjai és tanárai fognak megérkezni, de lesz egy nagy országos klubszövetség, ilyen amatőr kórus versenye is egyébként a vasárnapi napon. Az alkotóházban a hegyaljai alkotómestereknek a kézművességét nézhetjük meg, beszállhatunk, illetve tanulhatunk is. A tájára egyébként jellemző volt az arany uri hímzés egyébként, ami azóta szinte kiveszőfélben van, de fantasztikus kis aranyszegélyes zsebkendőket és mintákat láttam, úgyhogy ez az utolsó utáni pillanat, hogy meg lehet tanulni, úgyhogy érdemes emiatt is oda megérkezni. Néptáncosok is járnak arra, illetve a színház színpadon ugye megfordul akár a Márfi Márk és a Herr mellett, Csibi Gergő is a Lackfi János medvelesével, de lesz itt az Oroszlános Borhotelnek régebben nevezett Tokaj Ártványnál Udvaros Dorottya és Csúlya Imre, illetve Hámori Gabi is megfordulnak.
1: Igen, mert alapvetően a programokat több csoportra lehet bontani. Vannak a zenei programok, mint ahogy említetted, Kale Lulugyi, Parnograszt, Quimby, stb. És ezen kívül van színház, illetve van, hát a könnyedebb zene mellett van ugye a klasszikus komoly zene, talán még barokk

0: Kisi Matyi is, Lázár tesók lesznek itt, és hát sok-sok boros beszélgetés, hiszen a borászatoknál látszik is egy-egy időpontban, akár magáról a családról, magáról a termelésükről mesélnek, meg hát random, ahogy beesünk, biztos, hogy ott a családi pincészet falai között valami izgalmasat hallhatunk a pohár bor mellé. Ugye van egy olyanunk, hogy borútlevél, és nagyon érdekes látni, hogy este már szinte gyermeki módon a felnőttek hasonlítgatják, hogy kinek hány és milyen színű pecsétje van. Jókat szoktam mosolyogni, hogy itt azért gyermeki énünket is kiélhetjük, még ha nem is érkeztünk gyerekkel.
1: És pont ez lett volna a kérdés, hogyha már bejött ez a szó, hogy gyermek vagy gyerkőcök, akkor nem csak a felnőtteknek szóló útlevelek meg programok vannak, hanem hogy a délelőtt, illetve a kora délután folyamán azért a gyerkőcöket is várjátok mindenféle programmal, hát vagy a családokat.
0: Így van, a kalandozó komédium egy különböző fajátékokkal, ügyességi játékokkal köti el le a gyermekünket, amíg esetleg elszaladunk egy bort megkóstolni, illetve a Majló kastélyban ringató programon vettünk részt babánkkal, illetve kis filmeket láthatunk, Varró Danival is találkozhatunk, és gyermekkoncertek is megszervezések kerülnek. Emellett a Majló kastély udvarán különböző kézművesek is várnak minket, és különböző foglalkozások is.
1: 11. alkalommal kerül idén megszervezésre. Azt említetted, hogy 11 évvel, 12 évvel ezelőtt egyszer csak megkerestek, hogy akkor mi lenne, ha álmodnánk ide valamit. Elég jól sikerült, hiszen azért már tetemes múltja van a fesztiválnak, de hogy mennyire kellett, mind a kettő helyes lehet, mennyire kellett vagy kell belefolyni a településnek az életébe ahhoz, hogy te pontosan tudd, hogy melyik program, melyik pincészetnek, melyik udvarnak áll jó. Szóval az év felét azzal töltöd, hogy lentél sztáján, és akkor ott belelátod a programokat a helyszínekbe.
0: Sajnos lent nem tudok élni, viszont nagyon sokat beszélgetünk az ottaniakkal, hogy valóban megtaláljuk a tök jó passzoló programokat. A Palotta Borház eleve például borban is egy ilyen megújuláson esett át, egy ilyen új hullámot képviselni kezdett, és hát innentől kezdve zenében lenke, vagy bongor, meg lóci játszik lett hozzájuk párosítva. Nyilván a szűcspincészethez inkább a jazz és világzene áll közel, emiatt ott van Ferenczi Gyuri, vagy olyan lassabb dallamokat hallhatunk, úgyhogy ezt abszolút közösen alkotjuk meg, hogy azt a harmóniát, amiben akár szeretnénk helyezni a látogatót erre a három napra, hogy bele tudjon utána a szürke hétköznapokban, meg az esőben, pláne majd hóban kapaszkodni, mint emlék, kicsit így fellelkesítve önmagát, akkor önazonosan, tényleg relaxált módon, és valahogy mindenki számára működőképesen tudjuk bemutatni.
1: Hogyha már az esőt meg a havat említed, mi a jóslat azon a hétvégén, 18-án milyen idő
0: egyelőre lesz? 25-26 fok és szikrázó napsütés. Azért mondok, azért volt olyan évünk, hogy három napig esett, ezt azért ilyenkor már bizton ki lehet jelenteni, hogy ez most biztos, hogy nem esik meg, de hogy amikor esett, akkor is végig le tudott zajlani minden program, hiszen minden program valamilyen pincészet mellett, vagy olyan félig fedett helyen történik, ami abszolút élvezhető egyébként rosszabb időjárás esetén, de most úgy néz ki, hogy szikrázó napsütés, és tényleg igazán egy ilyen nyárzáró hangulatot ad majd nekünk az időjárás is.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kerekdomb Fesztivál alapító főszervezője, Oszkó Jakab Natália. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Oszkó Jakab Natália, a Kerekdomb Fesztivál alapító főszervezője ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia!
1: 18-án kezdődik, 3 napon keresztül, vagyis 20-áig tart, tehát táján. Beszéltünk már arról, hogy mi a különbség, az alapvető különbség a Művészetek Völgye és a Kerekdomb Fesztivál között, és hogyha olyan szempontból közelítjük ezt meg, hogy akkor a Művészetek Völgye egy több évtizedes múlttal rendelkező nagyon nagy ilyen összművészeti fesztivál, ehhez képest a 11 évével a Kerekdomb Fesztivál azért nyilván még gyerekcipőben jár. Mit láttok egyébként, hogy mennyire van benne a köztudatban a Kerekdomb Fesztivál?
2: Szerintem egyre jobban, illetve nagyon sok szállással ugye a környékben a fesztiválbuszt nem hiába járatjuk, tartjuk a kapcsolatot, és egyre többen mondják azt, hogy az utóbbi években sokan érkeznek már úgy, hogy pont mondjuk a Kerekdombról lecsúsztak, vagy egyszer valamikor voltak, és amiatt jönnek vissza. Ez már egy nagyon nagy eredmény, hogyha a Tokaj-hegy aljára is akár a fesztivál miatt érkeznek látogatók, és hát valahogy el is értük a célunkat. Egyébként itt ugyan 2,5 napról beszélünk, de aki megteheti, akár ha csütörtök este leérkezik, akkor már péntek reggel is talál programokat, túrázni tud, illetve szétnézni különböző előadásokon. Ugye a Parnograszt már 7-kor kezdődik ám, úgyhogy érdemes akkor akár ezzel is számolni.
1: És olyan szempontból van különbség egyébként a két fesztivál között, hogyha valaki a Művészetek Völgyére elmegy, akkor megérkezik, nem tudom, délelőtt 10-kor, és 3 napon keresztül, vagy 1 napon keresztül helyszínről helyszínre szépen látogatja, és akkor több programon részt vesz. A Kerekdomb Fesztivál, elmennek az emberek, meghallgatják a Parnograszot, és már mennek is tovább, vagy itt is
2: nem
1: ugyanaz van, mint
2: abszolút
1: a Művészetek Völgyében.
2: Sőt, itt ugye ezzel a történelmiséggel vannak történeti sétáink, meglátogatjuk azokat a fantasztikus kúria épületeket, akár amelyek jellemzik ezt a települést, úgyhogy sokkal másabb, akár kicsit beltéri programot is láthatunk itt.
1: Nyitottá válik az egész település, talán fogalmazhatok, így megérkeznek az emberek, lepakolják a kis autójukat valahol nyilván távolabb, mert gondolom, hogy egyébként megtelik az egész település, és azért olyan sok parkolóhely, gondolom, nincs. És akkor embertömegek vándorolnak A-ból B-be, pincészetből pincészetbe?
2: Abszolút, baráti társaságok, ismerkednek új emberek, új a látogatók is egymással, sőt vannak ugye azok, akik cinkosan összekacsintanak, mert a völgyből is esetleg ismerik egymást, és hát 25 családi borászat, és 20 program helyszínnél abszolút szétoszlik a társaság. Azért is szeretik nagyon sokan az emberek, mert mi nem egy helyre próbáljuk azt a pár ezer embert összegyűjteni, hanem pont, hogy kicsit kisebb körben, ahol jobban el tudsz kezdeni beszélgetni a másikkal. Annak nem látjuk értelmét, hogy elhívjunk a fesztiválunkra, és egy tömeg közepén ugyanolyan egyedül érezd magadat, mint mondjuk hiába ott az online tér, de esetleg otthon.
1: A Kerekdombra jelentkeznek úgy emberek esetleg, hogy akkor, Nati, hogy tudom, hogy művészetek vagy, de én inkább a Kerekdomb Fesztiválra.
2: Abszolút,
1: lehet, hogy...
2: vannak a Kerekdombnak is egyébként ilyen lelkes rajongói, sőt, van egy baráti társaság, akik egyébként Kerekdombra kezdtek el először járni, és úgy jöttek át a Művészetek Völgyére. Tehát látogató is, fellépő is van, aki egyébként egyikről a másikra vándorol, vagy emiatt kezdett el kapcsolódni. Nagyon sok egyébként gasztrós jelentkezik hozzánk, iszonyatosan jókat főznek a környékben. Van a Linde Garden helyszínünkön, Abba Új Zemplén ízeit is megkóstolhatjuk. Sok olyan kézműves van, aki inkább a Kerekdombot preferálja. Ugye mindenhol megpróbáljuk először a környékbelieket megszólítani, hiszen sokan érkeznek a fesztiválra kívülről, úgyhogy ő nekik legyen elsősorban bemutatkozási lehetőség.
1: Ez direkt a végére hagytam ezt a topikot, mert ez nekem ilyen szívügyem, hogyha már arról beszélünk, hogy borkóstoló, akkor nyilván a helyi ízeket is meg kell mutatni. És hát számtalan jó étterem van ott a környéken, amelyeket akár a Michelin is ajánl. Jó, hát nem biztos, hogy táján, de ott a környéken azért, hogyha az ember kalandozik fél órát autóval, már meg is találta. Gasztró felhozatalban maradtok azoknál az éttermeknél, amik ott vannak a különböző borászatokban, vagy hívtok nagy nevű gasztró megmondókat, hogy akkor ebben a bográsban majd itt ez készül.
2: Tokaj Artwine-nak a hotel részénél kétféle éttermi kínálat is van, és aki viszont, illetve a Linden Garden is egy-egy hely egyébként kinyit, ami egyébként évközben is fogadja a látogatókat, illetve nagyon sok kitelepülőnk is van, és akár egyébként sétálósan fogható ételekkel is egyébként vár minket, úgyhogy nagyon jó a kapcsolódásunk a környékbeli települések éttermeivel, ők is nagyon várják a Művészetek Völgye Fesztivált, úgyhogy ez egy teljes örömünnep mindenki számára.
1: 18-19-20 Kerekdomb Fesztivál táján. Ezzel az évet te, mint fesztivál szervező, vagy ti, mint fesztivál szervezők szépen le is zárjátok, és akkor készülünk a következő Művészetek Völgyére, vagy erre az évre van még valami neked, nektek beírva a naptárban?
2: Hát ugye mi szervezzük a rendezvényipari restart konferenciákat, és úgyhogy október 13-án lesz egy ilyen, és ez egy kicsit szakmaibb, pont megpihenünk a szezon után, megbeszéljük, hogy na miben változtak a mi látogatóink, és esetleg új ötletekkel is kicsit bejövünk, és megvitatjuk egymás között. Úgyhogy emellett természetesen a Völgyet, azt már el is kezdtük szervezni, sőt, már megjelent az első kis tervezete egy-egy udvarnak is a táblázatokban, úgyhogy abszolút mindenkit várunk már a következő évre is, ott az ugye július 23-tól augusztus 1-ig azért még hagy egy kis időt, de addig is, aki szereti azt a hangulatot, azt a megközelítést, amit jellemző ránk, tényleg várunk a Kerekdombra, ki tudja, hogy egyébként milyen év, milyen újdonságokat hoz, és kikkel ismerkedhetünk meg?
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, 18-án indul a Kerekdomb Fesztivál, mikor kell ott lenni a főszervezőnek, mikor érkezik a főszervező?
2: 17-én mi már oda megérkezünk, csütörtökön egész nap, hát akkor már így építjük a helyszíneket, befejezzük, dekorálunk, és sőt, mert van, hogy látogató is érkezik, hiszen másnap már a túrák is elindul.
1: Nati, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Kerekdomb Fesztivál alapító főszervezőjével, Oszkó Jakab Natáliával beszélgettem. A következő órában pedig Sáfár József zenésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Sehol se vagyok, ahol te vagy, arra sosem járok. Én két csillag között alszom el a szőrindot a két kezén.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megválasztották az új alkotmánybírókat. Budapest adhat otthont a labdarúgó konferencia liga döntőjének 2029-ben. Folytatódik a kellemes őszi idő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M80-as autóúton Körmend felé Szentgotthár térségében egy autószalagkorlátnak hajtott. A 184-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó. A 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. A 71-es főúton Vonyarc-Vashegy térségében felborult egy motoros. A 97-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Budapesten a Puskás arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy a 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át munkába, iskolába igyekvőket holnap a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A holnap kezdődő európai mobilitási héten a MÁV belföldi vonatain díjmentesen szállíthatók a kerékpárok.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a hajnali köd feloszlása után napos száraz idő várható, majd estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső. A szél a nyugati ország részben megélénkül, akár erős lökések is lehetnek. Északa 8-15 fok közé hűl a levegő, holnap 24-29, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában a rock zene világában fogunk kalandozni, szóba kerül majd többek között a P-Mobil és a P-Box is. Sáfár József zenésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Sandy!

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában kicsit szűkítem, a rock zene világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban egy két lábon járó rockzenei almanak, a 80-as, 90-es évek népszerű rock együtteseinek oszlopos tagja, Sáfár József. Sáfár Ősi, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntök minden hallgatót, és téged is külön.
1: Oly módon csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe, hogy azt említettem, hogy rockzene. Igen, benne voltál két lábbal, benne vagy még mindig a rockzenében, de neked nem így indult, sőt az orivizsgát is Muszorszkijból kellett talán letenni.
2: Hát, ilyeneket is tudsz. 73 óta vagyok hivatásos zenész, hogyha azt úgy veszük, hogy az orivizsga ugye az volt az első olyan papír, amivel nyilvánosan föl lehetett lépni. Ez a V73 együttes volt, a Lehr Pisti, Herpai és én. Ők, arra emlékszem, hogy a Volán cégnél voltunk, a V betű onnan származott, és a Pályer András segített nekünk abban, hogy muszáj orivizsgát csinálni, mert rengeteg műsor tudnánk kísérni, és ugye abban az időben nagyon drágán kellett vásárolni a hangszereket. Majd mondok, ha esetleg árakat, ha valaki érdekel, valakit érdekel, hogy egy havi fix volt olyan 1500 forint, és mondjuk 24 ezer forint volt egy jazzbass. Úgyhogy azért nagyon meg kellett dolgozni, és akkor olyan műsorokat kaphattunk. Ja, de előtte a Bayer mondta, hogy az orivizsgán, ha lehet, akkor nagyon-nagyon halkan játszunk, mert a zsűri ugye el lesz gyengülve a sok rock zenekartól, és akkor mi vittünk egy nagyon pici hemondót, egy nagyon pici Leslie-t, a dobokra kivágtunk vászomból karikákat, azt rátettük a dobokra, a cintányérokra, mindenre, tehát körülbelül így szólt a dob, és olyan egy watttal játszottuk a Muszorszki a kiáltás képeit. És akkor a zsűri egyszer csak megállított, hogy szívesen hallgatnak tovább. Na most még azt kell tudni érdekességképpen, ha már ilyen vénember vagyok, elmondom, hogy 73-ban a kezdő gázsi, Ori gázsi 150 forint volt fejenként egy zenekari tagnak, és mi egyből 200 forintos gázsit kaptunk, annyira tetszettünk. Na, úgyhogy én innen származtatom a hivatásos zenekari dolgaimat.
1: Ezért mondtam, hogy nem csak a rockzenében voltál benne, mert a Muszorszki egy kiállítás képei az kicsivel másabb, mint a rockzene.
2: Hát igen, abban az időben ugye mindenki kereste az utat, mindenféle, hát először ugye a beat zene, aztán a különböző stílusok csak úgy dőltek ránk havonta olyanok, hogy egy pillanatban Hendrixen ájultunk el, két hónap múlva már Zeppelinen, és azt se tudtuk, mi történik, már olyan sebességgel jött ez a rock zene. És aztán a különböző ilyen progresszív zenek, mint a Yes, az Emerson Lake & Palmer, és hát akkor a Lehr Pisti már olyan klasszikus zongorista volt, tehát 6 éves korától, hogy neki nem is volt olyan nagy gond megtanulni ezeket, és akkor nekifutottunk ennek a triónak, és vásároltuk ugye drága hangszereket, Hammondot, Ludwig Dovet, mit tudom én, mivel kezdtünk, segített a Volán cég, akkor és na így beindult a dolog. Hát egy szomorúság az annyi volt, hogy hát Erdős Péternek nem tetszett. Tehát az Omega előtt játszottunk már óriási sikerrel, meg turnéztunk a Lokomotívval, minden, de akinek akkor nem volt lemeze, annak annyi. Tehát föl kellett bomlanunk 77-ben.
1: Ez még mindig a V73.
2: V73, mert hát közölték, hogy nem erre a magyar.
1: Tekergessük még vissza az időkereket, méghozzá a gyerekkorodig. Te kórusban kezdted, állítólag énekeltél. Olyan hangon, hogy az üveg betört, hogy nyitottad a szádat.
2: Mondtuk, hogy üvegvágó hangszínen van. Jártam énektanárhoz, és egyszer főskáláztatott F-ig. Valami szférikus magasság. Én szoprán voltam először a Szemre utcai általános fiúiskolának az énektanárja, illetve a kórustanár Ugrin Gábor, egy hatalmas név volt, És odáig fölvitte ezt a fiú kórust, hogy a Zeneakadémián például a kórus találkozott, ott ült a Kodály Zoltán.
1: Személyesen.
2: Személyesen egy nagy plüss fotelt kiosztak neki, és akkor ott álltam rövid gatyába, és majdnem elszédültem, hogy mi történik itt. Így kezdődött ez a szoprán hang, és hát aztán jött a fertőzés, ugye Szabad Európa reggeltől estig, hát amikor lehetett, ugye jöttek a Beatles, a Rolling Stones, és hát nekifutottunk egy iskolazenekarnak, szerencsésen a Ler Pistivel találkoztam egy táborba, és kérdeztem tőle, hogy le tudod zongorázni a Lady Madonnát. Azt mondja, ha van kóta, igen. Mondom, van. Lezongorázta, és csináltunk egy iskolazenekart. Négy tagú volt, de hétfő nevet adtunk neki, és mivel hogy a hangszeres tudásunk elég csekéke volt még nekünk, kivéve az Istvánnak, így inkább ilyen vokális zenekarokat válogattunk, Mama Szent Papas, akkor Tremelóz, és főleg a Creedence-eket is, stb. Tehát vokális zenébe minden amatőr fesztivált megnyertünk. Még a Totyával találkoztam nem régen, és ő még emlékszik az Evikbe, hogy ő zsűri tag volt, és azt mondta, hogy elájult, hogy három szólamba, hogy énekelünk, és akkor így.
1: Elkezdtétek a zenélést, meg énekeltél, énekkarban, kórusban jártál, de hogy állítólag neked inkább a foci, ami szívügyed lett volna, csak hát azt mondták az énektanárok, hogy nem, öcsi, neked nem focizni kell, hanem gyere inkább énekelni.
2: Hát a tanár az elkapott át az iskolahajtóba, amikor rohantunk ki, akkor kiszedte azokat az énekeseket, akik mentek, többiek mentek focizni, meg mentem a karénekre. De hát ha büntetésben voltam otthon, mert szigorú apám volt, akkor rajzoltam, akkor képzőművészetire kellett volna mennem, mert a rajztanár is. Hát mindenbe belekaptam, ami a művészetek közelébe van, és a végén egy jó tanács, már egy pár haveromnak elmondtam kezdőzenészeknek, hogy én óra alatt, még az általános iskolában is, és a középiskolában csináltam basszusgitár fogólapokat. Nem tudom, én szerényebb, visszahúzódozó alak voltam, mondom, a basszusgitár az olyan hátul áll, a dobossal szomorúan hozzák az alapot, senki nem bántja, nem kell előre ugrálni. És akkor a basszusgitár lett kiválasztva valahogyan nekem, az ott szimpatikus, és csináltam fogólapokat kartonból. Berajzoltam a húrokat, a bundokat, üresen, és akkor azt vittem az órám, és akkor nem kellett nagyon odafigyelni, akkor piros fésztollal berajzoltam az összes, bepöttyöztem az összes C hangot, a hozzátartott tercet, kvintet, összehúztam, és akkor ilyen fazonokat néztem, hogy kell gondolkozni a basszusgitáron. Akkor elővettem, ugyanez G-durba megcsináltam, meg itt tudom én, és akkor vizuálisan már megvolt a teljes lap, még technikailag, és amikor a konziba mentem, akkor voltak már nagyon érdekes dolgok, hogy kérdeztek harmóniákat. A zongoristáknak könnyebb volt, de én csak fölnéztem a plafonra, és láttam a fogólapot, és tudtam diktálni a hangokat, hogy milyen viszony. Na hát ez egy jó játék egyébként, kezdőknek nagyon ajánlom.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Sáfár Öcsi, zenész, basszusgitáros. Itt szépen szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Sáfár József, Sáfár öcsi ül velem szemben a stúdióban. P-Mobil, Pandora's Box, említhetnék csomó együttest, nagy nevű rock együtteseket, amelyeknek a tagja volt, vagy a mai napig a tagja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Örülök neki, köszönöm.
1: Az imént más jellegű együttesekről beszéltünk, az egyik a Hétfő nevet viselte, ez még az iskolás zenekarod volt, aztán jött a V73, a Volán támogatásával az is felbomlott, és aztán utána később jöttek a nagy nevű együttesek. Állítólag kalandos körülmények között kerültél be az akkori. Hát egyik legnépszerűbb rockbandába jött egy telefonhívás valakitől, hogy szeretnék veled leülni egy kávéra, a Múzeum körültig mentetek.
2: Igen, valahol a nem pont ott, hol voltunk, a Bajcsin. Na szóval előtte még az történt, amikor a V73-nak meg kellett szűnni, nem volt értelme tovább csinálni, akkor én egy vokálegyüttest raktam össze, a Volán Mikroliddal, és akkor lett egy, illetve a Mikrolid vokállal, és akkor abból lett Volán RT, meg nem tudom micsoda, három haláprofi nő volt, hát ugye Szigeti Edith, Szánti Utka, Várszegi Évike, hát ők olyan tisztán énekeltek, mint a madarak, ők még a szólbizáltak, és én ott már kapaszkodtam, mint vokalista, és azzal is beindultunk, viszont akkor, hát ezt most nem keverném bele, de ütközött egy zenekarral. És ott megint csak az történt, hogy
1: Elton?
2: Hát igen.
1: Sejtettem.
2: És akkor azt is abba kellett hagyni, meg hívtak is a Neotonba, én meg nem mentem. Szóval azt mondtam, hogy itt most befejeztük a zenész pályafutást, és a párommal, a akkori párom, a Szánti Judit, egy nagyon különleges hangú énekesnő volt, és ő volt a Vadmacskák szólistája még annak idején, és mondtuk, hogy hagyjuk a fenébe, nincs értelme. Vettünk szabászasztalt, és elkezdtünk farmerokat gyártani, meg mit tudom én, és akkor jött a telefon. A Cserháti Pityi szűkszavúan, hogy kéne beszélnünk, és én már hallottam, hogy ők kiszálltak a mobilból a Bencsik Sándorral, a Samukával, és akkor hát leültünk néhány unikum mellett, a bazilikával szembe valami sarkon volt egy ilyen kis presszó, a néhány unikum után föllelkesülve, hogy hárman, akkor nekifutunk egy ilyen rockbandának, bár én nem voltam rockzenész, ebből később azért veszekedés is volt, mert hogy én ugye visszafelé, hogy a jazz tanszakra jártam, és a V73, ők pedig ugye Bad Company, Deep Purple, és ennek a kettőnek az ütközéséből, ami főleg a Bencsik Samu is köztem volt, alakultak a nóták. Tehát belenyúltunk egymás nótáiba, én elég harciasan az övékébe, aztán egyszer csak elkezdett működni. De mindig az volt, hogy én nem vagyok rocker. Mondom, nem vagyok rocker, én csak tanultam. Ennyi az egész. Viszont nagyon jó barátság volt, nagyon jól indult, megtaláltunk a Varga Mikit, és 80-ban, vagy 80 decemberében, nem tudom mikor, azt hiszem akkor a Corvin moziba volt egy bemutató, és egész jól elfogadtak. De akkor már gyorsan hozzáteszem, mert ez később most még ma fontos lesz. És a Samuka, Bencsik Samu, lapozgatta az idegen szavak szótárát, hogy mi legyen a zenekar neve. És egyszer csak az, hogy megvan Pandora's Box. Mondom, Jézus Mária, hát mi közünk van nekünk. De azt mondja, nem az a lényeg, mert van Beatrice is női név, azt mondja, hogy a rövidítéshez mit szólsz? Hát P-Box. Ó, mondom, értem. Elmondom, ebből balhé lesz. Na is lett is. Tehát ez volt a P-Box beindulása, és akkor aztán acsarkodtunk egymásra oda-vissza, mert ugye a két zeneszerző kiugrott a mobilból, akkor ott még más gondok is voltak, és akkor így nekifutottunk az első lemeznek.
1: Egy-két dalra majd a későbbiekben rá fogok kérdezni, viszont azt mutat, hogy megtaláltátok az énekest. Állítólag az is kalandos körülmények között történt. Bejött egy srác, aki ott üldögélt a kis bajuszával, és nem néztetek ki belőle, hogy akkor ő tud egyáltalán énekelni.
2: Igen.
1: Tessék, három oktáv!
2: Igen, már ott a tizedik volt.
1: Aha.
2: És mindig meghallgattunk valakit, két-három mobilnótát kellett megtanulni, és akkor hát nekem nem tetszett, vagy túl kicsi volt a hangterjedelem, vagy túl vadul a vikidált akarták utánozni, vagy mit tudom én, és akkor egyszer mondja Samuka, hogy van itt egy kisrác, még azt hallgassuk meg, és bemegyek a próbatán, ott ült egy kis bajuszos alak, aztán valami ród, és akkor mondják, hogy ő énekelne. Egy nagyon intelligens aranyos hát főiskolára járt meg minden, és akkor elkezdett ott rikogatni, három oktávon sikongatott mindent, énekelt. De hogy az volt a bajuk a Samukáiknak, hogy vagy a Eddára, a Patakira hasonlít, vagy a Vikidára, és mondták neki, hogy hát jó lenne minden, de a saját hangodon nem tudnál énekelni inkább, hogy ne. És akkor egy darabig még ott tanakodtunk, hogy hát nem biztos, hogy beválik, és én meg azt mondtam, gyerekeket, három oktáv, hát nem szórakozzunk már, hát ez a kisrác mindent meg fog csinálni. Ilyen szerencsénk volt, és a Mikinek kezébe nyomtam egy Journey lemezt, mondom, ne menj sehova, énektanár, hallgasd ezt a Palit, úgy hívják Steve Perry, és az az énektanár, te csak azt hallgasd.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Sáfár József, öcsi, a zenész, basszusgitáros, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Sáfár József öcsi ül velem szemben a stúdióban, zenész, basszusgitáros, P-box, P-mobil, stb. Számtalan együttest említhetnék, kultikus együtteseket, amelyeknek vagy volt a tagja, vagy még mindig a tagja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm.
2: Nem egyszer, nem kétszer mondtam már, hogy öcsi, állítólag ez gyerekkorodból jön, a családi fészekből.
3: Hát több szempontból is, van egy nővérem, azután lettem én öcsi, és aztán lett egy öcsém, az meg Laci. De attól függetlenül, hogy nem vagyok egy magas növésű alak, tehát ez könnyedén rajtam maradt, ez az öcsi név. Á, megszoktam. Egy kicsit hülyén szól most már, hogy az a öcsi bácsi, szóval azért a Puskás öcsi bácsit mondanám, de nem zavar különösképpen. Sőt, jobban zavar, ha valaki józsikázik, mert az meg halál.
2: Na, térjünk vissza a zenékre. Bekerült a megfelelő énekes a bandába, és akkor elkezdtetek dalokat gyártani. Egy bizonyos dalnak, vagy nyilván egy csomó dalnak van legendás története, de egy bizonyos dalnak, ami tele van színekkel, annak külön története van.
3: Ajjaj. Hát azon volt egy kis torzsalkodás, mert ugye én inkább a harmóniákba gondolkoztam, és ez a pentaton világ, ami ugye jellemzi a rockzenét, azon kívül azért van más is. És én nekifutottam, akkor írtam azt még a V73-ban gyorsan ki kellett adni egy kis lemezt, és a Samukának volt egy nótája, a Halálkatlan, és kérdez, hogy nekem van-e, mondom, van nekem egy ilyen nótám, még a 75-ben írtam a V73-ban viccesen, hogy ez egy ilyen omega nóta szerű, de ja, megmutattam nekik, ebből lett a Bolond. Samukának megtetszett, és akkor a Bolond. Jó sok harmónia, klasszikus gondolkozás, meg mit tudom én. Nem tudom, mit kérdezzél pontosan.
2: Van egy dal, ami olyan legyen.
3: Ja, hát pont azt
2: felejtettem.
3: És akkor ezek után, én ahogy írogattam, próbáltam úgy írni a számokat, hogy mikor megegyeztünk, hogy ne hasonlítsunk a mobilra, inkább kísérletezünk más dolgokba, csak nehogy az legyen, hogy mobil 2. És akkor írtam én a Zöld a bíbor zenéjét, komplett minden éneket följajgattam, és Varga Mikinek rettenetesen jól állt, nagyon tetszett, és elkezdtük próbálni, de ott gondok voltak a harmóniákkal nekik, és akkor egyszer csak a Samuka azt mondta, hogy na jó, ezt hagyjuk a fenébe, körző vonalzóval ne írjunk már nótát, meg hogy túl megvan ez írva, és akkor fiókba dobtuk. Hát egy kicsit ezért duzogtam, mert szerintem az egész jó lett volna akkor a Mikinek. Aztán volt az a... Hát nem tudom, most hosszasan nem mesélem el, hogy a Mikit eltanácsolták, mivel hogy megjelent egy Safari zenekarnak a fotóján, amit Svédországban valami, nem tudom, mi volt hosszú, de valahol megtalálják, hogy mi volt a történet, és hogy a Wikidál akkor már szabadúszó volt, vége volt a Dinamitnak. Nem akarta ő kitúrni a Mikit, de valahogyan a Samuka úgy érezte, hogy erősebbek lennének, hogy a mobil ellen, ha már három mobilos lenne. És így a Wikidál bekerült a brigádba. Viszont a Wikidál meghallott ezt a nótát, és azt mondta, hát ez az enyém. Itt nincs mese. Elkezdtük írni ők elkezdték írni a szöveget. Érdekes módon, hogy Bencsik Samu és a Csiga írta, aki a Samuka nagyon nem szeret ezt a nótát. Mi meg addig az alapot, hogy gyorsan egy kis lemezen bemutassuk az új énekest, és jönnek be, és mindig mutatják, hogy kész egy verszak, lázlapos éjszakák, meg ez, meg az. És akkor megint bejönnek, hogy képzeljétek el, most mondták be, hogy meghalt a Radics. És nézik a szöveget, és atya ég, hát ez a Radicsról szól. És akkor gyorsan kifigyelték, hogy mi volt a Radics legnagyobb nótája, amit legtöbben ismertek, Zöld csillag. És akkor a bíbor köd, az a Purple Haze, a Hendrix. És akkor így valahogy összeállt a kép, meg a Fekete Halál. Amikor készen volt a nóta, egy délután, már úgy értem, hogy a szöveg, akkor berohantunk, fölvettük kis lemezre, de hát nem nagyon forszírozta a zenekar, de viszont a közönség meg egyszerűen kész volt. Szóval olyan, egy pár hónap múlva, ha háromszor egymás után nem játszottuk el az IFI Parkba, akkor ledobáltak volna. Szóval nagy sikere lett.
2: Igen, szerintem egyébként az együttes legnagyobb slágere lett az adal. Nem tudom, hogy miért. Az egyébként kiugrik a zenekarnak a zenei munkásságából, dallamokban, szövegben. Nem tudom, hogy mit csináltatok másképp, ha egyáltalán másképp csináltátok.
3: Hát elárulom. Nem hasonlít egyikre se, de sok Journey-t hallgattam abban az időben, én meg voltam veszve azért a gondolkozásért. Szóval ott tényleg egyszerű harmóniák, de nagyon könnyed, zseniális nóták voltak. És én mondtam a Samukának abban az időben, hogy hát már az Edda több lemezt adott el, és mondtam, hogy tudod miért, Samuka? Azért, mert az Edda nótákat még a vendég

0: zongorista is volt, hogy na ezen ment a vita. És mi sokat csatáztunk, magánemberként imádtuk egymást, de zeneileg többek között ezért is volt, hogy az első lemez után én már mondtam, hogy lehet, hogy lelépnék, akkor a Pityi mondta, hogy nem, mert hogy az most majd jön a második, és akkor meg Vikidál, akkor azt is megcsináltam, de már nem merek ilyet mondani, de úgy éreztem, hogy akkor beállt.
1: Aha.
0: Beállt a mobil dolog. Nagyon jó lett a második lemez, szó se róla. Azon van a Zöld a bíbor is, meg mit tudom én, de már megromlott ott valami nekem.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Sáfár Öcsi, zenész, basszusgitáros. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Sáfár Öcsi, zenész, basszusgitáros ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, álló.
2: Köszönöm.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, aktualitásokról még nem, pedig hát van aktualitás a házad táján, a házatok táján. Igen. Tavaly volt az első, ha minden jól megy, hogy akkor Dinoszauruszok éjszakája olyannyira jól sikerült, hogy akkor előveszitek talán a zöld, a bíbor és a feketét is, és a Dinoszauruszok éjszakája 2.0-án el fogjátok játszani.
2: Igen, most annyi különbséggel, hogy most fölvették a listára prognózist, aztán az ÖSP-box és a mobil. Hát az ős névről csak röviden azt el kell mondanom, hogy az egy ilyen, tehát amikor 2000-es években a Csiga kapacitált engem, hogy annyira működnek a nóták, soha nem elég vágtasabb, játsz a rádió, meg zöld a bíbor, hogy föl kéne éleszteni. De ugye két ember már nem élt akkor. Ugye a Cserháti Pityi Debrecenben halt meg, a tragikus öngyilkossága a Bencsik Samunak, és hát egy kicsit nehezen álltam rá, de hogy a Csiga mondta, hogy akkor csinálunk új nótákat, mégiscsak szerző vagyok, a Szabó Pisti dobos, és igazából a gitáros szerepe volt nagyon bonyolult, és a billentyűs. A Varga Miki általában, mivel hogy magánzó, ön, amikor csak ráér, akkor jön velünk, tehát nem vendégként, hanem szinte tag, de hát ő neki millió más elfoglaltsága van azóta, és kellett keresni egy olyan énekest, aki azért a Varga Miki nótákat is, és a Viki Dál nótákat is még hangzóba el tudja énekelni, és azt teljesen véletlenül Budakeszin voltam egy ilyen kultúrházba, és ott elbődült egy manus, és akkor oda rohantam hozzá, mondom, állj! Mondom, mit szólnál, ha? És akkor még egy kicsit akarozott, hogy de hát ő fiatalabb korában P-boxra járt, és hogy meg volt bolondulva, érte meg itt, nem baj, mondom, majd most akkor megoldod. Ő a Radovics László Kirú. Úgyhogy úgy megvannak a posztok, most például ezen az október 10-ei bulin, azért, hogy a teljes hangzás meglegyen, most két gitárost fogok használni, és azt szeretném is továbbra is. Az egyik a Sasvári Ferike, ő egy nagyon gyorsasági fiatal, és a Szekeres Zolika, aki már volt nálam régebben, őt hívtam el. És akkor van egy fiatal srác, az Esztergályos Dávid, ő a Hemondokkal van el. Úgyhogy két énekes lesz. Hát gondolom a Varga Miki saját magát fogja adni, és a Kirú pedig a Viki Dál hangján.
1: Ez október 10-én tehát, 3 együttes, ott lesz a prognózis, ott lesz a P-mobil talán, meg az ős P-box, és akkor...
2: Hát 3, meg így van.
1: Előveszitek a Dinoszauruszok éjszakája, 2.0-án a legnagyobb slágerek.
2: Hát muszáj, a közönség, amikor így összejön, és ez egy, hát egy eléggé nosztalgikus dolog, hogy ugye nem nagyon kíváncsiak ilyenkor, hogy éppen milyen útkeresésben van egy zenekar, hanem azokat a nótákat, amit 80-as években fölszívott az ember és megmaradt, azokat kell játszani, főleg, igen.
1: Te öcsi, te mivel foglalkozol még ezen kívül egyébként? Mi van még az életedben? Hangosítás megy még? Tekergeted még a potmétereket, meg tilitoligálod?
2: Van nekem otthon egy kis stúdióm, most már elég jó felszerelt, és gyakorlatilag mindent meg tudok csinálni. Most van egy nagy próbatermünk, és például az élő dobot ott venném föl, meg hát szóval meg tudok mindent csinálni egyedül, CD-t, meg pakelit lemez jelent meg, most már megvan. Valószínű akkor oda viszünk, mert az is megjelent, már újabb nóták és a régieknek feldolgozott. Most például rákerült a zöld, a bíbor a Varga Mikivel. Már hogy ne kiíródott szegény, hogy ne szomorkodjon.
1: Új dalok születnek mostanában?
2: Igen, hát ezen a lemezen 6 van, 6 új dal van, és egy néhány régi, van köztük egy emléknóta, ami kimondottan a Bencsik Samuról és a Cserhátiról szól, illetve a régi P-boxról és azzal a küzdelemmel, hogy megyünk tovább. És a régi nótáknak a címeiből van úgy szépen összerakva, azt mindenképpen fogjuk játszani. Az a címe, azt mondom, hogy a P-box emléknóta, vagy emlékdal.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. Öcsi, zenén kívül, meg bakeliteken kívül, meg ős P-boxon, dinoszauruszokon kívül más van az életedben? Nem tudom, feljársz hajnalban a normafára, és nézed a nap felkeltét, vagy horgászni jársz, vagy akármi.
2: Hát most az van, 74 évesen, hogy ugye 4 éve lettem özvegy, és hát most egy éve van nekem egy gyönyörű kis szerelmem, úgyhogy szerelmes vagyok. Ez a dolgom most.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm. Megyek az utcán,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, amiben most jöhet a mai, a keddi programajánló. Tegnap lindáztunk, pontosabban a Linda című filmsorozatot ajánlotta Laci, hogy mi a mai menü, ez most kiderült. Szia Laci, már amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ha kedd, akkor könyvajánlat, hát Linda után teljesen más világba evezünk, ugyanis Kunkovács László könyve következik, Pásztor emberek. Ez egy friss kiadás, a mű 50 évnyi terepmunka hiánypótló eredménye, a távoli pusztákon élők mindennapjai csak úgy tárulnak fel, hogyha köztük él az ember, a nomádok is akkor nyílnak meg. A magyar alföld pásztor kultúrája sztyeppei típusú, a Kárpát-medencében van másféle hegyvidéki típusú magyar pásztorkodás is, de az kulturális átvétel. A kötetben szereplő, a találkozások élményét dokumentáló közel 600 fotó 1967 és 2012 között készült, úgyhogy ez egy régi könyv, viszont most itt a friss kiadás, tehát Pásztor emberek.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönöm!

0: De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Kerekdomb Fesztivál alapító főszervezőjével, Oszkó Jakab Natáliával, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Sáfár József zenésszel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dalszól, viszont ezúttal sem vagyok egyedül. Vendégem Hadik Ákos Grabowskiból. Hát köszöntelek, szevasz!
1: Sziasztok!
0: Régen jártál itt, éppen most beszéltük meg, hogy a szívem te árva rabmadár, ekkor jártál itt utoljára. Mi történt azóta, csak tényleg címszavakban?
1: Hát a legfontosabb, nyilván voltak koncertjeink, de a legfontosabb az a most megjelenő új lemezünk, azon dolgoztunk, úgyhogy alapból próbáltuk kevesebb koncerttel és több munkával tölteni ezt az elmúlt egy évet, és hát én nagyon nagy örömmel mondom, hogy sikerült.
0: Igen, mert amit most láthatunk például Spotify-on, van egy új kislemez, a Valamire Való, egyelőre két dallal, ugye Bonyolult, és a Valamire Való nyilván a címadó dal, ezt fogjuk majd meghallgatni hamarosan. Egy kicsit mesélj a kislemezről, a többi dalról majd a beszélgetés végén még mindenképpen.
1: A kislemez, vagy hát nem tudom, hogy kislemeznek mondjam, vagy nagylemeznek, mert...
0: Hát még alakuló lemez.
1: Igen. Hát ahogy mondtam, az utóbbi egy évünknek a koncentrált munkája, de hogyha belegondolok, akkor az utóbbi két-három év mindannyiunknak ilyen sorsfordító volt, ugye kezdünk már így a felnőtt korba otthonosabban mozogni, és akkor ilyenkor már nem azok a témák vannak, hogy hajnalban hogy sétálsz az a körúton, hanem mélyebb gondolatok is ébrednek az emberbe.
0: Hanem, hogy miért nem mész sétálni a körútra?
1: Igen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy mind szövegileg, mind zeneileg ez egy érett, felnőtt album lett. Próbáltunk törekedni a kohézióra, ami nem szokott sikerülni, mert mindig van egy-két kakukk tojás minden lemezen. Viszont amiben tényleg egyenesek vagyunk, hogy minden eddigi lemezünkön volt egy olyan dal, aminek a szövegét kortárs költő írta, és ezen a lemezen is lesz egy ilyen. Úgyhogy ebben viszont tartottuk a hagyományokat.
0: Ebbe be tudsz elvatni minket, vagy ez még titok?
1: Beavatlak nagyon szívesen. Cinki Ferenc barátunk küldte egy versét, aminek az a cím, hogy a megtalált vasárnap. És stílusosan egy vasárnap délután leültem a zongorához otthon, és ritkán van ilyen, de kigurult belőlem a dal. Ez egy ilyen 100 zongorás énekes dal, de a szöveggel tényleg élmény volt dolgozni, és nagyon-nagyon jól leírja azt az igazi vasárnapi hangulatot, úgyhogy erre is lehet számítani a lemezen.
0: Én meghallgattam a Valamire Valót, amit mindjárt a hallgatók is meghallgathatnak majd itt a Petőfin. Hát nem egy vidám dal azért.
1: Igen, hát ránk nem annyira jellemző, hogy az életigenlésről és a boldogságról írunk dalokat, de nagyjából ebben azt az érzést próbáltam megfogni, hogy akár a párkapcsolatainkban, de úgy az életünkben is legalábbis rám jellemző az, hogy úgy értékesnek akarom érezni magam a többiek szemében, hogy rám lehet bízni, meg használható vagyok. Valamire tudok segíteni, stb. És ugye valamikor csak így kigurult belem ez a szó, hogy a Valamire Való, mert ez mégsem semmire kellő, de azért nem is a teljesen hasznos, és ennek megfelelően készült az artwork is. Vladimir barátunk kihúzott egy fiókot otthon a sufniába, amiben tele volt mindenféle kis szerszám, szögek, mindenféle kis apróság, és megtalálta ezt az egész karakteres tárgyat, ami bár nem nagyon tudjuk bekategorizálni, hogy mi, de valamire mégis lehet használni.
0: Én is láttam, és nagyon-nagyon jó ez a megfogalmazás, amit mondtál, ez a Valamire Való. Én még nem hallottam, lehet, hogy ezt te fedezted fel.
1: Amúgy simán lehet, igen.
0: Óriási. Na és akkor még a beszélgetés végén, mielőtt meghallgatjuk a dalt, abba avass be, hogy akkor ez a kislemez előfutára egy nagy lemeznek, tehát ez eszkalálódni fog tovább?
1: Érkezett még négy dal ezen a kettőn kívül, ami ugye szeptember 14-én jelent meg. És ezt egy lemezbemutató fogja követni szeptember 18-án Budapesten, amire már gőzerőkkel készülünk. Úgyhogy ez a közeljövőben ezek fognak történni.
0: Na és akkor még, hogyha egy picit a jövőben nézünk, ezek után, azért lesz egy kis pihenés, vagy hogy látjátok ezt az év zárást?
1: Igen, mert dobosunknak Szilárdnak és a gitárosunknak Gusztávnak is most érkezik az első kisgyermeke. Wow. Úgyhogy egy kis időre most a pihenést választjuk, de talán meg is érdemeljük az utóbbi időszak után, de ahogy a hullámok lecsendesednek, és mindenkinek beáll egy rend az életébe, ebben az új helyzetben gőzerővel folytatjuk tovább, mert már vannak új ötletek, és ez zenekar, ez az életünknek egy olyan része, ami nagyon fontos, hogy ott legyen.
0: Nagyon-nagyon szépen összefoglaltad, Ákos, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert, és bármi jön erről a bizonyos alakuló lemezről, várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk tehát a Grabowski, ezt tőlük az újdonsága Valamire való, fogad sok szeretettel.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól a legtehetségesebb hazai énekesek és zenekarok legfrissebb zenéivel. Most a Kuplung zenekar következik, amit eredetileg a nagy sikerű Hogyan tudnék élni nélküled című filmből ismerhetünk. Na de lényeg a lényeg, hogy azóta a valóságban is összeállt a csapat, amiben Marics Peti, Ember Márk és Királdi Marcell alkotják a zenekar gerincét. Aktuális, Tényleg fáj című daluk augusztus 27-én jelent meg, egy videóklip kíséretében, ami remekül támasztja alá a romantikus és mély érzelmű zenét. A pár héttel ezelőtti megjelenés óta csak a klipet több mint 1 millióan látták, a hangzóanyagot pedig már is mutatom neked én itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ahogy az lenni szokott, nem vagyok egyedül, vendégem Csernik Csinszka, köszöntelek.
1: Szerusz Laci, szerusztok.
0: És nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy velünk ismét, újabb remek dalt hoztál, viszont azért figyelj csak, építkezzünk, nyár végén talán ildomos megkérdezni, hogy érzed magad, energiaszintek rendben vannak-e?
1: Mindjárt elalszom, bevallom, hogy már szinte ilyen kis ilyen éteri érzés, olyan fáradt vagyok, valahogy még nem sikerült kipihennem ezt a nyarat, de azért kicsit most lesz majd alkalmam kicsit begubózni, de azért megy tovább a meló.
0: Na hát akkor itt van a, megbeszéltük, hogy Fata Morgana, figyelj csak, én utánolvastam magának a szó kapcsolatnak, ez egy bizonyos déli bábot jelent. Először mesélj nekem erről az inspirációról.
1: Amikor elkezdtem ezt a dalomat megírni, akkor valahogy ez a jelenség gurult ki, ez a déli báb jelenség, és akkor picit így utánolvastam ennek, és hát feldobta ezt az egyik megnevezését, ami egy olasz eredetű szó, szintén ezt az ilyen illúzió dolgot jelenti. De lényeg a lényeg, hogy igazából valahogy azt éreztem, hogy ez egy tökéletes cím ennek a projektnek, és akkor ezt az illúzió motivumot több oldalról próbáltam megközelíteni, ezt a van is, meg nincs is dolgot, tehát hogy hol volt, hol nem volt. Ugye, mint a népmese, vagy ahogyan a meséket kezdjük, és akkor szembe jutott a bíró okoslánya történet, amiből van ugye magyar népmese is, tehát animáció is, így vizuálisan is tök jó kis verzió van ebből, és akkor ezt is valahogy így belefűztem a történetbe, a dalba, meg a klipbe, hogy hát hogyan van ez a hol volt, hol nem volt jelenség.
0: Ja, na,
1: most kicsit már a gondolataim is hol vannak, hol nem vannak, de próbálok koncentrálni, itt vagyok.
0: Abszolút érthető volt, figyelj, maga ez egy déli báb, figyelj csak. Na hát, már is meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, viszont készült hozzá, imádom a videóklipjeidet, ehhez is készült egy feledhetetlen alkotás, már több tízezren látták a YouTube-on, én éppen ma néztem meg a beszélgetés előtt, figyelj, van benne szekér, piros kerekű szekér, imádom az egészet, és egy fehér háttér, meg egy pokróc, ennyit fedeztem fel, mesélj róla.
1: Igazából én szerettem volna ezt így elég szimplára, vagy
0: egyszerűre
1: venni, valahogy a piros pokróc, az így még így a nagytatámnak a dácsiájából inspirálódott, tehát az azt a pokrócot akartam így valahogy így visszahozni, és hát a szekér az a kvázi lóháton is, meg nem is történet, hogy...
0: Visszamentünk a meséhez.
1: Igen, igen, így gurult be a szekér ötlet, és igazából hát itt dolgoztunk, nem, azért nem sok koreográfia van ebben a mozgóképanyagban, de azért kellett azt gyúrni, és egy nagyszerű koreográfussal dolgoztunk ezen, Bencével, akivel most így a továbbiakban is készülök egy új projektre. Úgyhogy ezek voltak, amik izgik voltak így a folyamat során.
0: Na már is meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, és a klipet is ajánlanám mindenkinek. Viszont még így az év végére, nyár végén milyen tervek vannak? Kérlek, mesélj erről egy picikét.
1: Ugye korábban említettem, hogy Bencével készülünk.
0: A koreográfus.
1: És hát nem is csak Bencével, ugyanis rajtam kívül még 5 csoda humanoid fog állni a színpadon. Megint vendégelőadó leszek, imént a Jude Law előtt fogok majd színpadra állni. És hát meg volt az első próbánk a korábban említett táncosokkal, úgyhogy nekem most egy álmom válik valóra, és nagyon feltölt és motivál, hogy ezt meg tudjuk most valósítani. Úgy érzem, hogy egy nagy szintlépés számomra, így a Csinszka produkció életében, és egy tényleg izgalmas, fun projekt, amit most végre tényleg megvalósíthatunk.
0: További nagyon-nagyon sok siker. Köszönöm, hogy itt voltál. Bármi jelenik, meg várunk vissza szeretettel, és jó pihenést kívánok.
1: Én is köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
0: Itt a... Köszönöm. Szia, szia! Itt a Petőfi Rádióban énekel nekünk tehát Csinszka, ezt tőle az újdonság, a Fata Morgana itt a Petőfin.
2: Egyszer volt, hol nem volt.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dal szól, viszont nem vagyok egyedül itt a kis előkészítő stúdióban. Vendégem sokunk kedvence, Beretka Ádám, köszöntelek a stúdióban.
1: Szia, sziasztok!
0: Na hát már többször jártál itt, viszont itt az újdonság tőled, boldog akarok lenni.
1: Így van.
0: Hát, figyelj, csak éppen mikrofonon kívül beszéltük, hogy azért a hullámok néha összecsapnak. Kívánom, hogy boldog legyél. Na, mesélj az inspirációról, mi, hogyan született meg ez a dal?
1: Hú, a boldog akarok lenni, az is egy ilyen hosszú távú gondolkodás
0: na,
1: volt.
0: Mesélj.
1: Igazából maga a dal az a szüleimnek szólt. Tehát úgy kezdtem el írni ezt a dalt, hogy na most én akarok nekik üzenni valamit, de nem úgy, hogy megijedjenek, meg semmi ilyesmi, csak akarok nekik a lelkemből beszélni, hogy akkor éppen hogy éreztem magam, ez körülbelül egy évvel ezelőtti sztori.
0: Világos.
1: És akkor leültem, és elkezdtem feljátszani az első verzéket, és mondom, hát mondom, átküldöm anyukámnak, biztos nagyon fog neki tetszeni, és akkor rá visszaért, hogy te jól vagy? Tudod, így megkérdezte, hogy mi a baj, mert ugye, hogy megijedt, hogy valami bajom van, vagy mondom, nem anya, csak mondom, írtam egy új dalt, és arról írtam, hogy épültem föl, mik történtek velem a múltban, és azokat szerettem volna elengedni, és ezt így megmutatni nektek is, hogy köszönöm, hogy vagytok egyébként, és boldog akarok lenni, és minden happy lesz.
0: Ez egy köszönetnyilvánítás tulajdonképpen.
1: Igen,
0: és megijedt?
1: Igen, megijedt.
0: Oh.
1: Mert először nem értettem, mert amúgy tényleg félreérthető volt, mert akkor nem volt benne a refrén sem, meg a következő részek sem voltak benne, csak így az első két vers, ez a remélem, büszke leszel majd rám, mikor elfogy a levegőm, és akkor már megijedtöd, hogy úristen, hogy ez miről ír a gyerek, tudod?
0: Ádám, mire készül?
1: Igen.
0: Ó, te.
1: Úgyhogy ilyen kalandosan indult ez a dal, aztán idén elővettük még egyszer, hogy nem mondom, most szerintem ezt ki kéne adni, ezt a dalt, és nyár vége fele, hogy nem lenne rossz, ha megjelenne, mivel most az új dalok is készülve vannak folyamatosan, és akkor így húzok elő fiókból is dalokat pluszba, hogy tudjam tolni az új daloknak a megjelenési dátumát.
0: Teljes mértékben értelek, igen.
1: Mert nagyon készülök rájuk, és próbálok visszatérni ahhoz a dal íráshoz, ahogy én elindultam. Szóval boldog akarok lenni is így kezdődött, és aztán elmentem stúdióba, mondjuk egy producerhez megcsinálni, mondjuk Norbihoz voltam ott, éppen, Rybalszky Norbinál, és ott alkottuk meg közösen, utána befejeztük. Most viszont ahhoz térek vissza, hogy mi van akkor, ha én egyszer gitárom vagy zongorán leülök, és átócettig megírom.
0: Világos.
1: És most már így csinálnám a dalokat, mert ez tényleg én vagyok, és ezt próbálom így alkalmazni. Úgyhogy hát, na mindegy, ez érdekes sztori volt itt több
0: amúgy esküszöm, hogy te

0: belelocsolni, mert ez így nekem üt. Ugye, aki még nem látta a klipet, ott vagy te, Ádám, gitárral, egy reflektor, szépen fel vagy öltözve, és játszol, és ja, közben megy a dal, és nekem ez nagyon-nagyon tetszik.
1: Tényleg, nagyon örülök, mert számomra ez is egy ilyen visszatérő irány, mert a legelső daloknál, például a például a Fekete Rózsánál volt az, hogy ott az 0 forintból készült, tehát hogy az a klip, mondjuk ott ment a legnagyobbat eddig, de most az nem lényeg, az a klip az olyan volt, hogy így én is álltam a kamera mögött, meg utána oda is álltam, meg mit tudom, tehát az ilyen nagyon ilyen még ilyen homemade volt.
0: De? Az is tökéletes.
1: Viszont itt már kicsit szebb szintre emeltük, ott elmentük egy stúdióba.
0: Minőségi az egész, tehát
1: kicsit jobb. Igen, ilyen szempontból, de amúgy nekem tetszenek ezek az egyszerű dolgok.
0: Abszolút.
1: A dal mondja el, amit szeretne.
0: Így van.
1: És igazából inkább arra figyeljenek számomra, most ez volt a lényeg ezeknél a daloknál. És egyébként a miért-miértnél is, ami előtte jött ki, az is ilyen nagyon egyszerű volt arc kép volt egyébként. Uh-huh. És akkor énekeltem, és akkor a mimikáimra figyeltek. Az is egy tök jó sztoria.
0: Én imádom ezeket az irányokat.
1: Akkor köszönöm, és örülök.
0: Abszolút. Na még mielőtt, most hát tényleg mindjárt meghallgatjuk a Petőfin, még arról mesélj, hogy hát azért már kifelé kacsingatunk itt a nyárból, amit kimondani szörnyű.
1: Hát furam.
0: Nagyon. De egyrészt, hogy érzed magad így nyár végén, másrészt pedig még hol láthatunk, hallhatunk téged, lehet-e bármilyen készülő lévő akármi.
1: Teljesen leterhelten érzem magamat ilyen nyár végére.
0: Igen, tudom, igen.
1: Igen, és akkor hát megyünk tovább, típusú hozzáállás. Egyébként most szeptemberben lesz az első ilyen nagyobb koncertem, de tényleg nagyobb koncertem, mert jóval nagyobb teremben játszom, mint eddig. És
0: fizikailag is.
1: Igen. És itt Pesten lesz szeptember 26-án, nagyon várom, nagyon készülünk. Nagyon lesznek azért apró emelések, tehát végre jutottunk odáig, hogy akkor jó, akkor legyen egy kis színpad design, akkor építsük tovább a sztorit, és pont a Nyíló Virágok turné keretein belül lesz itt Budapesten az első állomás, úgyhogy ez érdekes, most megfordultam az irány, mert mindig a legvégén szokott lenni Pest, most az elején van Pest.
0: Nagyon-nagyon jó. Esetleg még dalötletek vannak-e a tarsolyban?
1: Igen, vannak, és folyamatosan gyúrom és készítem őket, tehát tényleg ilyen gőzerővel haladok, de nem így feszültségben, hanem csak jön belőlem, és írom folyamatosan, és októberben is már érkezik valószínűleg biztosan egy dal.
0: Szuper.
1: Én nem merem elmondani a projekt címet, jó, elmondom szótlanul a projekt cím.
0: Lelőttem.
1: Úgyhogy majd nagyon, nagyon kíváncsi leszek szerintem, mert ez lehet, hogy beütős dal lesz, remélem.
0: Na hát akkor mindenképpen találkozunk akkor is, hogyha majd visszajössz ide. Ádám, mindig öröm veled beszélgetni, tovább is sok sikert, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Itt a Petőfi Rádióban énekel nekünk, tehát Beretka Ádám, eztül az újdonságok, boldog akarok lenni, fogad sok szeretettel.

Petőfi Rádió minden magyar, ez a Nemzeti Dal Fekete Lacival, és ebben az órában is csak a legjobb és legfrissebb hazai zenékkel. Soron következő nevünket talán ismerik páron, ami nem is olyan régen egy fergeteges teltházas koncertet adott a Budapest Parkban, ahol egyébként én is ott voltam, és tanúsítom, hogy óriási parti volt. A koncerten hallhattuk azt az újdonságot is, amit most én hozok el neked itt a Petőfin, ez a Gabi. Hát persze, hogy a Carson Comára gondolok, aminek pillanatokon belül szóló újdonsága jelenleg több mint 500 000 megtekintésnél jár csak a YouTube-on. Ahogy Fekete Giorgio is elmondta a koncerten, és már több interjúban, mindenkinek az életében van egy Gabi, akinek a neve behelyettesíthető a címben szereplő névre. Egy olyan ex, egy olyan volt szerelem, akihez azért lenne néhány keresetlen szavunk. Na de már is mutatom neked, hogy mit is kíván a csapat ennek a bizonyos Gabinak. Zenél a Carson Coma itt a Petőfén.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

Esti 10 óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először,

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fotográfia, illetve a fotográfiák és a sajtófotók világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Bánkuti András, fotóművész, az idei sajtófotó kiállítás kurátora. Köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk a stúdióba.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy idén szeptember 15-én nyílik ugye a sajtófotó kiállítás, és hát számtalan pályázó, számtalan művel képviseltette magát az idei pályázaton, a díjak kiosztása már megtörtént, de hogy egyébként a rendes kiállítás az most nyílik, viszont korábban már lehetett szemezgetni egy utazó kiállításon ezekből a bizonyos pályaművekből.
2: Ez így igaz. Úgy döntöttünk, hogy mivel kivételesen nem májusban nyílt meg Budapesten a kiállítás, hanem szeptemberben, mert tatarozták a Kapa Központnak bizonyos részeit. Emiatt mi már elindítottuk, ugyanúgy, ahogy szoktuk, az utazó kiállításunkat, ami igazából a Covid talán egyetlen jó találmánya, ugyanis a Covid alatt jöttünk rá, hogy az, hogyha szabadon, jó tereken kiállítjuk a képeket, iszonyú sok ember nézi meg. Ráadásul olyanok is, akik életükben nem voltak még múzeumban vagy kiállítótermekben, egy nagy előnye van azon kívül, hogy rengetegen látják, hogy tényleg mindenkihez eljut. Tehát ma már mondjuk egy jobb múzeumban egy családi jegy, az minimum egy gyerekcipő ára. Nem mindenki engedheti meg magának, úgyhogy ezt szabadon meg tudják nézni. Elindultunk májusban Pécsett, a Széchenyi téren, utána Siófokra vittük a kiállítást, Siófokról Balatonföldvárra, utána Keszthelyre, nemrég Győrben volt, és most már Mosó-Magyaróváron nyílt meg tegnap a Flash kulturális központ előtt. Budapesten meg, ahogy mondta, a Kapa Központba fog megnyílni. A díjakat már kiosztottuk, és hát ez a legnagyobb méretű kiállítás sajtófotóból, tehát magyar sajtófotóból. Rengeteg nagyon jó díjazott anyag lesz, és sok nem díjazott, de nagyon jó és fontos kép is ott lesz. Minden témába szinte, tehát a sport, a szociófotók, a természetfotók, politikai képek, ebbe van hazai is, külföldi is, ez meg duplán érdekes gyakorlatban, mert az a 2025-ös év, ez már előrejelzett valamit a 2026-osra.
1: Van pár kérdésem az iménti mondataival kapcsolatban. Persze. András. Az első az az, hogy magyar sajtófotók. A magyar sajtófotók az azt jelenti, hogy magyar fotóriporterek által a világ bármelyik pontján készített sajtófotók, vagy esetleg csak magyar fotográfusok, csak Magyarországon, vagy magyar tematikájú képeivel lehetett jelentkezni erre.
2: Bármilyen tematikájú képpel lehetett jelentkezni, nincs kizárva senki külföldi. Tehát volt olyan már olyan évünk, amikor egy olasz fotográfus, aki éppen akkor itt élt, ő nyert egy díjat, és fel is hívtam, mert egy hajléktalant alvás közben fényképezett, mert hát a személyiségi jogok miatt nekünk fontos, hogy mindenképp rendben legyen. Fölhívtam, elmondta, hogy ő már nagyon hosszú évek óta ismeri ezt a hajléktalant, és fényképezi régóta, tehát ő neki van engedélye erre, tehát volt már rá, és hát vannak természetesen olyan fotográfusok, akik hát nem Magyarországon élnek, kettős állampolgárok, vagy hasonló, tehát ugyanúgy van Romániából, Erdélyből képünk, ugyanúgy szokott Szlovákiából, de valaki Amerikába él, és a Biden és a Bidennéről küldött meg az amerikai zavargásokról képeket, Zaj Péter. Az előtti évben meg a Trumpról küldött zseniális képeket, és teljesen jól ábrázolta az elnököt, tényleg olyan, amilyen most.
1: Szeptember 15-én nyílik tehát a Kapa Központban az idei sajtófotó kiállítás, viszont ezek a képek, ezek 2025. január 1-től december 31-ig kellett, hogy készüljenek.
2: így igaz az egyedi képek mind. A képsorozatoknál van egy olyan engedményünk, mert vannak fotográfusok, akik éveken, évtizedeken keresztül dolgoznak egy-egy témán, és mindig megújul az anyaguk, és akkor néhány évente beadnak egy frissített anyagot, tehát a úgymond a klasszikus példaképek is, mint a Kornis Péter, meg a Benkő Imre, tehát ők 20-30 éve, tehát Péter még Erdélyt most is fényképezi. Imre sajnos tavaly meghalt, de ő is az Ózd anyagát, azt például legalább 20-25 éven keresztül csinálta. Tehát a többiek is, a fiatalok is erre mennek, hogy legyen egy olyan anyaguk, vagy több olyan anyaguk, amelyik mélységében tudja megmutatni, meg történetiségében azt a történetet, amit éppen feldolgoznak.
1: Azt már említette az imént, hogy a díjak kiosztása már megtörtént. Számtalan díj került a megfelelő emberekhez, viszont a zsűrit még nem említettük. Számtalan nagy nevű külföldi is volt a zsűriben egyébként.
2: Hát voltak többen, neveket azért nem mondanék, mert az a szakmában érdekes, de ugye a sima rádió hallgatók nem tudják. Valószínű olyan, mint a három golfozót mondanék most, de az AFP-nek a fotóigazgatója, aki nagyon sokszor járt már itt nálunk, és nagyon szereti a magyar fotográfiát, a Panos Pictures-nek a igazgatója, és a cseh sajtófotó igazgatója, tehát ők voltak a külföldi tagok, itt az angol a közös nyelv, tehát minden képaláírást angolul is be kell küldeni, nem csak magyarul. Az első fordulóban online zsűriznek, utána ott körülbelül a fele az anyagnak bennmarad, 6000-nél több kép jött be, tehát volt dolguk, és utána itt Budapesten a Kapa Központban zsűriztek, a zsűrizés az utolsó fordulót kivéve nyilvános, tehát bárki beülhet, olyan szempontból nagyon érdekes, hogy vannak viták. Tehát a harmadik fordulónál, amikor ott már döntenek arról, hogy mi megy a döntőbe, és esetleg ki nyer, az vitás mindig, tehát mindenkinek vannak kedvenc képei, és nem mindig, hát egy kategóriába 3-3 díjat adhatunk ki. És hát több díjazásra érdemes anyag van, és akkor ott ők vitatkoznak, és ez nagyon érdekes szokott lenni. Sok úgymond díjnyertes fotográfusunk ott is ül, és nézi, és hallgatja, mert rengeteget lehet tanulni belőle.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bánkuti András, fotográfus, az idei sajtófotókiállítás kurátora. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bánkuti András fotográfus, a sajtófotó kiállítás kurátora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk a stúdióban.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: 15-én nyílik a Kapa központban, egyébként utazó kiállítás már volt belőle, jut eszembe a különböző helyeken, ahol megfordult ez a kiállítás, a teljes anyagot lehetett látni, vagy itt a Kapa központban egy bővebb kiállítás lesz?
3: A Kapa központban van a legbővebb kiállítás, tehát ott sokkal több a helyünk. Az utazó kiállítás az a díjnyertes anyagokat tartalmazza, nem teljesen, de minden olyan díjnyertes anyagnál és olyan anyagnál, ahol 10 képet lehet beadni maximum a sorozatoknál, ahol én leszűkítettem, mert nincs annyi helyünk mindig, meg néhány sorozatnál jól tesz, ha kivesz ember belőle 3 vagy 4 képet, mert sokkal erősebb az az anyag. De ott van egy QR kód, amit, hogyha a telefonjukkal leolvasnak, fölmennek a honlapunkra, a sajtó-foto.hu-ra, ahol azonnal arra az anyagra megy a telefon, és végig lehet nézni a teljes anyagot, magyar és angol nyelven, mert hát képaláírás mind a két nyelven ott kell, hogy legyen.
2: Azt említette az imént, hogy a zsűriben szokott vita lenni, hogy akkor kinek ítélni oda az adott kategória, akármelyik díját is. Hogy zajlik a zsűrizés egyébként? Mert hogy a tetszési index, bármennyire is egy kategórián belül vagyunk, emberek vagyunk, mindenkinek más tetszik. Előre meghatározott szempontok vannak, hogy ezt kell figyelni, vagy minden egyes zsűritagra rá van bízva, hogy döntsd el magad, hogy neked melyik tetszik a legjobban, mondj róla 2 mondatot, és aztán utána elfogadjuk azt, amit te mondasz.
3: Hát nincsenek irányítva a zsűri tagjaink. Tulajdonképpen akik jönnek hozzánk zsűribe, azért többnyire már voltak Magyarországon, meg kollégám, aki a zsűrizésért felel, Szigeti Tamás, ő mindegyiket ismeri, együtt zsűriztek különböző helyeken, és emiatt is könnyebb nekünk nagyon jó zsűritagokat szerezni. Tehát ők a világgal tisztában vannak, Magyarországgal ugyanúgy tisztában vannak. Nyilván nem annyira, mint egy helyi magyar ember, aki szintén szubjektív, tehát néha a magyar zsűritagok is vitatkoznak egymással, ők ketten vannak. Bácsi Róbert László volt, és Szabó Bernadett, akik a magyar zsűritagok voltak. Mind a kettő kiváló fotográfus, és előfordul persze ízlés kérdése is, hogy mit preferálunk. Tehát amikor ők már vitatkoznak, akkor már a nagyon jó képek közt vitatkoznak, ami egy nagyon szerencsés dolog. És nincsenek, mi nem befolyásoljuk őket. Az információkat megkapják a magyar zsűritagoktól, hogy ha szükségük van rá, tehát ha valamit nem értenek, akkor megkérdezik. Tehát teljesen nyílt és jó igazából, akik így nézik, tehát a külföldiek, akik nézik a képeket, azok a sajtófotóban dolgoznak, és rengeteg képet, naponta több ezer képet néznek, meg döntenek arról, hogy mit adnak ki, mit nem adnak ki. Tehát nagyon képbe van mindegyik, és hál' Isten, persze, vannak különbségek, mert hogyha van rajta egy kutya, vagy van rajta valaki olyan ember, akit mint politikus szeretek, vagy nem szeretek, akkor biztos, hogy befolyásol engem, hogyha látok a Trumpról egy olyan képet, amelyik egy kicsit ironikus, akkor én azt szívesen nézem. Tehát, hogyha ezen dől csak el, akkor biztos, hogy mindenkinek van egy kis szubjektuma benne, de ez nem baj, mert azok a képek is kim vannak a kiállításon, amik nem nyertek, de majdnem nyertek. Tehát ott a közönség eldöntheti azt, hogy neki mi tetszik. Ami egy jó dolog. Mert rengeteg kép egy idő múlva elavul. Tehát amikor csináltam egy 40 éves sajtófotó összeállítást, mert az idei a 44. évünk, és volt egy 40 éves különkiadványunk és kiállításunk, ott például nagyon sok zseniális kép esett ki. Tehát Csintalan Sándor a vizen jár, kitárt kezekkel, éppen beugrik a vízbe, de úgy kapta el a fotográfus, Szabolcs László, zseniális kép volt akkor abban az időben. De ma már letettem a lányaim elé, és nézték, hogy ki ez az ember. És kérdeztem, na ki ez az ember? És látták a nevét, de semmit nem mondott nekik már a név. És azt hitték, hogy vízilabdázó, vagy úszó, vagy valami ilyen. Tehát annyira átalakul ez a dolog, hogy elveszti, vagy Tordján József például. Tehát szintén volt Habig Csabának egy zseniális képe, mint a kongresszuson oda megy egy kis gazda az ülő Tordján Józsefhez, és megpuszíja, de szóval látszott benne az alázat, a szeretet, minden díjnyertes kép volt mind a kettő, amiről beszélek. De ugyanez volt, hogy megmutattam fiatal egyetemistáknak, hogy mit szóltok hozzá, de nem értik. Kik ezek? Tehát annyira más lett a világ, és annyira felgyorsult, hogy a mostani politikusokat ismerik, sportolókat, írókat, a kultúrát, zenészeket, pláne. Szóval kiesik egy idő múlva a rostán az, akiről nincs hír.
2: Pedig egyébként egy 25 évvel ezelőtti, 20 évvel ezelőtti történetről beszélünk, ez nem olyan nagy távlat.
3: Hát egy 30 éves embernek igen. Az én távlatomban persze ezek nem, tehát nekem megvannak ezek a képek, és igazából azért is kérdeztem meg a fiatalokat, hogy nekik ez mond-e valamit. Mert éreztem azt, hogy nem tudják, hogy ki kicsoda.
2: Igen.
3: És csak a sportolókat, a zenészeket például igen. tudják visszamenőleg, tehát a 60-as évekig, meg talán még az 50-es évekből is a fiatalok, mert érdekli őket az a téma.
2: Hát akkor a chilei cseresznyéről sem hallottak, hogyha a Tordján Józsefet nem ismerik. De ez nem. Egy másik történet.
3: Nem.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bánkuti András, fotográfus, a sajtófotókiállítás kurátora. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bánkuti András, fotográfus, az idei sajtófotókiállítás kurátora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk, András, de jó, hogy befáradt hozzánk.
3: Hát, szívesen jövök.
2: 15-én nyílik a Kappa Központban a sajtófotókiállítás. Számtalan pályamú érkezett, ugye megvannak a nyertesek, a díjakat már átadták. Különböző kategóriák vannak, na de 2026-ot írunk, és hát maga a szakma, a fotózás is rengeteget változott az elmúlt években, évtizedekben. Ilyen megkötés volt-e, hogy nem tudom, telefonnal készített fényképek, vagy digitális technikával, analóg technikával, stb., vagy aki akármilyen fényképezőgépet, vagy arra alkalmas eszközt megfogott, és csinált vele három képet, már küldhette is be?
3: Bárki küldhet be, tehát nem csak a fotóriporterek, és nem volt ilyen megkötés. Egyetlen egy megkötés van, hogy a képeket nem lehet módosítani, retusálni. Tehát úgy retusálni, hogyha mondjuk egy színésznő, vagy mondjuk itt önöknél vagyunk, egy énekes, egy nagyon jó énekesnek az órán van egy pattanás, azt nem szabad kiretusálniuk. Uh-huh. Tehát azt ők kiretusálják, akkor a képet ki kell zárni, mert beavatkoztak. Tehát csak ilyen dolgaink vannak.
2: Fényelni lehet, vagy azt sem?
3: Hát fényelni valamennyit lehet, persze, meg egy picit beállítani a kontrasztot, meg ilyeneket, ezt lehet, tehát, de azt nem lehet, hogy valami, ami rajta van a képen, az eltűnjön, vagy valami, ami nem volt a képen, az oda kerüljön.
2: Ezt egyébként a zsűri észreveszi, hogyha bármi ilyesmi történik, és esetleg a beküldő nem mondja meg, hogy a pattanást eltüntettem?
3: A zsűri is észreveszi, meg van egy technikai vizsgálat is, ahol azért végigpörgetik a képeket, és megnézzük, hogy meg én is meg szoktam nézni, hogy van-e benne esetleg kétes kép, és ha van, akkor azt meg kell kérdeznünk a szerzőtől, meg be kell kérnünk az eredeti nagy ró variációját.
2: 2026-ban a mesterséges intelligencia korában ilyen képek, vagy ilyen kategória volt-e, vagy létezett-e, vagy jövőre létezhet-e, hogy mesterséges intelligenciával készít a fényképet?
3: Nem tervezzük egyelőre, a sima intelligenciára alapozunk, és a mesterséges intelligencia, ami hihetetlen nagy távlatokat nyújt a fotográfiában is, de mi úgy gondoljuk, hogy nekünk a valóságot kell tükröznünk, és én is röhögtem több mesterséges intelligenciával készült nagyon jó képen, humoros, szarkasztikus képeken, meg olyan képeken, amit persze sose lehet lefényképezni, de meg hát vannak, akik nagyon jól használják a mesterséges intelligenciát, művészi képeket csinálnak vele. Olyat, amit különben nem lehetne megcsinálni. Vagy hihetetlen nagy retus és egyéb beavatkozásokkal, és a mesterséges intelligenciával megcsinálják, de igazából ez egy külön kategória.
2: Digitálisan kellett mindent benyújtani, e-mail címre átküldeni, vagy esetleg volt, aki úgy csinált, hogy akkor már elő is hívta, beletette a borítékba, bélyeg rá, leragasztotta, és küldöm szépen a...
3: Nem, bélyeg nincs már, minden digitálisan megy, de az benne van, hogyha valaki negatívra dolgozott, mert vannak olyan kollégáink is, akik visszatértek, vagy szoktak ilyen komolyabb munkákat filmre csinálni, azok beszkennelik, és egy szkennelt képet küldenek.
2: Fekete-fehér, vagy színes, vagy mind a kettő megy? Sajtófotóról beszélünk.
3: Igen. Mind a kettő megy. Mind a kettőbe kapunk nagyon jó képeket. Van, ahol jó az, hogy színes, van, ahol nem jó, amikor csiricsáré valami. Tehát egy színel tud rontani egy képet. És a fekete-fehéreknél ilyen probléma nincs. Ott viszont néha van, hogy hiányzik a szín. De nagyon jó képeket lehet csinálni, fekete-fehérbe is, színesbe is.
2: Számtalan kategória volt idén, megvannak már a nyertesek, meg is kapták a díjaikat. A Nimród az most nagyon ment ebben az évben, ha minden jól megy.
3: Nimród nagyon ment, Nemek Diana nagyon tehetséges fotográfus, mindegyikünket meglepett, mert nem olyan régen fényképez. Tudtuk, hogy tehetséges, meg jó, de hát ez egy nagyon jó dolog, mert a zsűri nem látja a neveket, amikor zsűrizik. Tehát mindenki anonim. Aminek egy óriási előnye van, mert idei az első évünk, amikor két hölgy nyerte a két nagy díjat. Az egyik Nemek Diana, aki a MUOSZ nagy díját nyerte, meg Nimróddal, aki egy beteg és ilyen nevelési gondokkal küzdő kisfiú, aki a mamájával él. És ez iszonyú nehéz igazából fotográfusoknak megcsinálni, mert hogy be kell épülni a családba. Uh-huh. Úgy kell ott lenni, hogy már ne legyen feltűnő, és úgy tudjon fényképezni, és hogy egy család beengedje magához. Uh-huh. Ő csinál képeket, de olyan képeket kell csinálnia, amik valósak, és nem bántóak. Uh-huh. Tehát minden, és nagyon szépen megcsinálta Diana. Diana különben tanárnő, tehát nem fotográfus, de elvégzett a MOSZ-ba egy nagyon jó fotográfiai tanfolyamot, és nagyon jó képeket csinál. Nagyon örültünk neki, amikor kiderült, hogy ő nyerte. Meglepetés volt, és utána nagyon jó volt igazából, amikor kiderült az, hogy a másik nagy díj az André Kertész, a leghumánusabb anyagér, az meg Meleg Noémi Napsugáré, aki a Telex fotóriportere. Napsugár még egy csomó más díjat is besöpört, tehát neki egy nagyon erős éve volt.
2: Ő mikkel pályázott egyébként?
3: Hát ami a neki az André Kertész nagy díjas anyaga volt, ő elvesztette a testvérét egy nagyon hülye balesetben, igazából fölment a srác, valószínűleg nem egyedül, egy vonat tetejére, és az áram megütötte, és sajnos meghalt, és ő ballagásra készülő osztályba járt már. Természetesen mindenkit, az egész osztályt is megrázta ez a szörnyű eset, és a családot is, és Noémi Napsugár ezt megpróbálta végig fényképezni, részben az osztályt, akik szintén emlékeztek rá, temetésén ott voltak, kimentek a sírhoz, a ballagásnál is megemlékeztek róla.

0: mindent.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bánkuti András, fotográfus, a sajtófotókiállítás kurátora. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Bánkuti András fotográfus, a sajtófotókiállítás kurátora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk a stúdióban.
2: Örömmel.
1: Számtalan dologról beszélgettünk a sajtófotókiállítással, az idei sajtófotókiállítással kapcsolatban, tematikáról, nyertesekről, technikáról, hogy mivel, hogyan lehetett készíteni. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy önnek benne van még az életében a fotózás, aktív részét képezi még az életének, a mindennapjainak az, hogy akkor telefonnal, digitális analóg fényképezőgéppel.
2: Nagyon benne van, tehát én dolgozom, pályázatra nem adok be, mert nem összeférhető, tehát erre a pályázatra. És persze dolgozom, több témám van, amit csinálok. A legrégebb óta a Győri Balettet csinálom, azt megalakulása óta 3 napja voltam egy eseményen ott náluk lenn, amikor filmet forgattak, és azt abból csináltam magamnak néhány képet, ami izgatott. Úgyhogy dolgozom rendszeresen, meg ami érdekel, azt fényképezem. Emellett egy digitális fotó magazin című újságot főszerkeztek, ami szintén egy másik téma, de egy nagyon jó dolog, mert tulajdonképpen a fotográfiai világot mutatjuk be, nem csak a magyart, hanem a nemzetközi pályázatokról nagyon jó fotográfusok képeit mutatjuk be, nem csak riporterekét, hanem művészekét is, tehát meg minden próbálunk érzékeltetni, ami a fotó világában van ott is. Úgyhogy ilyen szempontból hál' Isten meg vagyok jól, és csinálok mást is. A sajtófotó kiállítás az úgy maradt rám igazából, hogy az igazi sajtófotó kiállítások azok 82-be kezdődtek, nem messze innen a Petőfi Rádiótól a Műszaki Egyetem R klubjába, amikor Szarka Klára, aki ma már fotótörténész, oda került klubvezetőnek, és szólt Szalai Zoltánnak, aki akkor az Új Tükör fotóriportere volt, hogy kéne, és átvette hirtelen a sajtófotó kiállítások rendezését, hogy ki kéne állítani itt a sajtófotó kiállítást, és hát a Zoltán annyira jó szemű volt, és rengeteget dolgozott a kiállítással, és kikerültek olyan képek, amik hát 82-ben az újságban nem jelenhettek meg. Voltak köztük politikai képek is, meg szociófotók is, de Zoli annyira jó volt, hogy tudta, hogy hol van az a fal, amíg el lehet menni úgy, hogy ne darálják be az egész kiállítást, meg minket is vele. Úgyhogy, és a fiatalok vitték az egésznek a visszhangját, úgyhogy 2 év múlva már a Hung Expo-n voltunk a WordPress fotó kiállítással együtt kiállítva, úgyhogy egy nagyon jó volt, nagyon jó csapat volt különben, akik akkor is fényképeztek, sok fiatal volt, ma már körülbelül olyan öregek, akik akkor dolgoztak, mint én, de még mindig fényképez többségük. És hát a mostani fiatalok is nagyon jók szerencsére, úgyhogy van mit kiállítani.
1: Önnek hogy jött egyébként az életébe a fotózás? Nem tudom, 12-3 évesen kapott egy akármilyen kis szovjet fényképezőgépet, és megtetszett?
2: El van találva, mivel az anyám orosz, úgyhogy a nagybátyámtól kaptam egy Csajka 2 fényképezőgépet, aminek annyi előnye volt, hogy 72 kockát csinált, állóképeket csinált, tehát felezte a fekvőképet, ami jó volt, és akkor így ezzel én elfényképezgettem, de olyan nagyobb komoly célok nélkül, kutyámat lefényképeztem, meg osztálytársakat iskolába, és aztán igazából a Kölcsei gimnáziumba mindig az oktatással kísérleteznek, már akkor is kísérleteztek. Ez a 70-es évek közepén volt, és akkor lett fotófakultás, mindenféle fakultás is volt, és már túl voltam a történelmen, amit szerettem, meg földrajzon, és a fotóba beiratkoztunk páran, és akkor elkezdtünk ott fényképezni, és annyira megtetszett, én meg közben még egy ilyen nagyon kemény ilyen vese műtéten átestem, tehát 1,5 évet voltam kórházba, úgyhogy tudtam, hogy egyetemre esélyem nincs, mert ott felvételizni kell, én meg 1,5 évet nem tanultam igazából, és akkor az eredményeim se voltak túl jók, és akkor elmentem fotográfusnak. Nagyon nagy szerencsém volt, mert a Práter utcába hihetetlen jó évfolyamunk volt, a Stalter Gyuri, a Kiskunter Árpi egyel fölöttünk járt, de hát ő is barátunk volt, akkor a Gáti Gyuri, a Szigeti Tamás, még sorolhatnám, Pintér Márti, Teknős Miklós, nagyon jó fotográfusokkal jártunk együtt, és a tanáraink is nagyon jók voltak, Baric Kati is tanított minket, mi voltunk az első osztálya.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, András, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Nyilván végigbogarázta ön is az összes fotót, a beküldött pályaműveket, a zsűri meghozta a döntést, megkapták a díjakat a díjazottak. A zsűri döntésével a kiállítás kurátora nagyjából egészében egyetért?
2: Nagyjából igen. Tehát egészében nem tudok mindig egyetérteni, valószínűleg az én döntésemmel sem értenek többen egyet mindig. Vannak dolgok, ahol én lehet, hogy nem úgy döntöttem volna, de elfogadtam a zsűri döntését, tehát minden díjnyertes kép amúgy is kín van, és a sajtó-foto.hu-n meg tudják nézni angolul is, magyarul is az összeset, ott rá is tudnak keresni, tehát ha valaki be akarja írni azt, hogy mit tudom én, Hobó, vagy azt, hogy Szoboszlai Dominik, vagy azt, hogy Magyar Péter, vagy Orbán Viktor, azt mind följön az összes kép, aminek a kép aláírásában ez benne van. Tehát végig lehet nézni nagyon sok képet, régieket is, újakat is.
1: Az idei sajtófotó kiállításon, és ugye a tavaly készült képekről van szó, hát egy-két engedmény van ezzel kapcsolatban. Ezek voltak a húzó nevek a tavalyi évben, amiket az imént említett?
2: Mármint a, akiket lefénykép? Nem, ezek voltak, csak hirtelen ez jutott eszembe, tehát voltak minden, nagyon sokféle, tehát az idei kiállításon nyilván a Magyar Péter a húzónév, de ha már egy ilyen zenei rádiónál vagyunk, hát a Majka is ott van, a Hobó is ott van, tehát a Fenyő Miklósról is van az utolsó turnéjáról egy képek Napzolinak, tehát van benne könnyű zene is, de Kurták György 100 éves, nagyon szép portrét csinált Szilágyi Lenke róla. Tehát Kraszna Horkairól is van kép, Bereményi Gézáról is van kép, Kapu Tibor űrhajósról is, aki meg fogja nyitni a kiállításunkat, róla is van kép.
1: András, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, kellemes további szép estét kívánok.
2: Köszönöm szépen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon.

0: a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szerda hajnalban is számíthatsz a hazai kedvencekre, különlegességekre. Itt a Petőfin szeptember 16-át írunk, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Üdv a fedélzeten, az Arcosok klubjával egészen biztosan találkozhatsz, ahogy Curtisszel is a kezdésben, ez a Fehér Rózsa. Gyere velem!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.